Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A legjobb exjú slágerek nálunk szólnak. 107,1.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
2: A 107,1-en.
1: SMR.
2: SMR.
1: Önnek szól.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Emlékszik még a Trabantra?
5: Kedveli a Neoton slágereit?
1: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez
3: forog
0: tovább.
3: Tovább.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 7 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Kezdje a reggel.
5: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, bakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz.
7: Megvan!
9: Egy hálás szív,

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Always look on the bright side
1: of life. Reklám következik.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma ülésezik a Szerb Szociális Gazdasági Tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Az ülés 10 órakor kezdődik. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és Európa más országaiban nehezebb a helyzet, nyilatkozta Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek vezérigazgatója. Közlése szerint az ország gáztárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatović arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több mint megfelelő. Emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatović hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Augusztus 21-éig várja a Környezetvédelmi Minisztérium az észrevételeket és a javaslatokat az éghajlatváltozásról szóló törvény tervezetéhez. A tárca közlése szerint állami szervek, a gazdasági szereplők, a szakmai és civil szervezetek, valamint más érdeklődők is benyújthatják észrevételeiket. Az új jogszabály célja az éghajlatváltozás kezelésének javítása, a jogi keret megerősítése, valamint a szerbiai szabályozás további összehangolása az Európai Unió éghajlatpolitikai joganyagával. A törvény emellett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a megváltozott éghajlati körülményekhez való alkalmazkodást célzó intézkedések hatékonyabb tervezését és végrehajtását is szolgálná. Végül pedig az időjárás. Szerbiában ma átmeneti felhősödés várható, rövid ideig tartó esővel és helyi záporokkal, ritkábban zivatarokkal. A változást lehűlés, valamint mérsékelt és erős északnyugati szél kíséri. Vajdaságban délelőtt megszűnik a csapadék és részben felszakadozik a felhőzet, napközben és délután pedig túlnyomóan napos idő várható. Mérsékelt, időnként rövid ideig erős északnyugati szél fúj. A legalacsonyabb hőmérséklet 19 fok körül, a legmagasabb pedig 28 fok körül alakul.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mihászhoz visszük a híreket.
10: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
1: Reklám következik.
11: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós slágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhoz.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Mozaikos jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak! A műsort egészen 14 óráig követhetik itt a 107,1-en. Augusztus 18-a van, az év 230. napja Gergely naptár szerint. Az évből még 135 nap van hátra. Érdekes, hogy nem is tűnik olyan soknak. Na de haladjunk tovább, szerintem a reggeli kávét már a legtöbben elfogyasztották, kezdődhet a nap, és milyen jó, hogy már a délelőtti órákban is rádiónk hullámhosszát választották. Több érdekes témával készültem a mai napra, de mielőtt rátérnék a részletekre, köszöntöm a névnaposokat. Innen a stúdióból boldog névnapot kívánok minden Ilona, Ilma, Lenke és Helén nevű hallgatónak, illetve szokásomhoz híven a születésnaposokról sem feledkezem meg. Örömteli napot, jó egészséget kívánok az ünnepelteknek. A Szabadkai Magyar Rádióban minden terítékre kerül. Műsorunkban ma arról lesz szó, hogy éppen ma tartják a Szociális-Gazdasági Tanács ülését, amelyen még megegyezés születhet a jövő évi minimálbérről. Egy összeállítást hallhatnak erről, de a napraforgó árával is foglalkozunk, illetve csütörtökön kezdődik az Interetno Fesztivál. Az eseménysorozat részleteit Bodrogi Hajnalka, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezető igazgatója mondja majd el, de egy Szent Tamási bárról is beszámolunk önöknek, és ez még nem minden, ugyanis folyamatosan fejlődik a Torontál vásárhelyi Mosa Piede általános iskola, hogy milyen beruházások és fejlesztések valósultak meg, milyen tervekkel készülnek az új tanévre, és hogyan igyekeznek még jobb feltételeket biztosítani a diákok számára, ez kiderül a mai beszéljünk rólában. Vidrács Krisztina, az intézmény igazgatója válaszolt kérdéseinkre. A műsor megszokott időben 10 biztosítani a diákok számára, ez kiderül a mai beszéljünk rólában. Vidrács Krisztina, az intézmény igazgatója válaszolt kérdéseinkre. A műsor megszokott időben 14 óra után követhető. Tartsanak velünk ebben a pár

Írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra, és ne felejtsenek el a Facebook oldalunkra is ránézni, főleg ha szeretnék tudni, hogy mi minden történik itt a rádióban, a beszélgetéseinket vissza tudják hallgatni, és ma pedig különlegesen érdemes lesz rálesni az oldalra, ugyanis egy meglepetéssel készültem önöknek, de ne szaladjunk ennyire előre, bővebb információkkal a következő óra végén szolgálok, addig is szóljanak a legjobb zeneszámok itt a 107,1-en, rádiónk főülés felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, műszaki munkatárs Nagy Viktor, a mikrofonnál Csernai Panna, kezdődjön hát a mozaik!

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadó.

0: A Connect & Grow Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 18 para, a svájci frank 124 dinár 87 para, az angol font 137 dinár 23 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 40 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: sekeres új hozzád.
1: Időjárás,
2: közlekedési hírek,
1: határhelyzet,
2: közérdekű információ
1: a legjobb retrózenék társaságában.
2: Ez a Mozaik,
1: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: 8 óra 40 van, folytatjuk a műsort, mégpedig lapszemlével. Már a kezemben tartom a mai Magyar Szó friss számát, melyhez a magvető melléklet is hozzátartozik. Na de nézzük elsősorban a Magyar Szót. A címoldalon már olvasható az, amint egyébként nálunk itt a rádióban is szó volt, hogy újabb gyógyszerek válthatóak ki kisebb hozzájárulással a patikában, olcsóbb lett 16 alvadásgátló, illetve kevesebb termés zentán, a hőkupola és a szárazság problémákat okozott a mezőgazdaságban. Hogy pontosan miről van szó, elolvashatják az újságban. De már lapozom is tovább, kitekintő, hazatérhet Lengyelországba. 22 sérült, a sofőr ellen eljárás indult. A lengyel buszból esett 22 sérült két hétfőn éjszaka hazaszállítják, ezt írja az újság. Továbbá lapozom, és az is olvasható a Belföld rovaton, hogy rövid lehűlés után visszatér a kánikula, és megújulás és megmaradás hármas ünnep Doroszlón, illetve a török topolyai zarándoklatról is tudnak részletesebben olvasni. Gazdaság rovatban marad az áram és a gáz ára is, és a hetedik oldalon pedig a véleményeknél Homolya Horváth Ágnes írása, a Tiszán az igazi a nyár, illetve Szabó József jegyzete a Lelkünkön szárad címmel. Ezt tudják megnézni az újságban és elolvasni. De már ide is értem a művelődés oktatás oldalra, melyen a mesterségek ünnepe a budai várban augusztus 20-a és 23-a között sokszínű program várja az érdeklődőket, hogy pontosan milyen programok, ez az újságban megtalálható. Továbbá pedig dr. Papp János előadásának köszönhetően minden évben nevetéssel zárul a pedagógus továbbképzés, ugyebár ami nemrég zárult, és hát vele készült egy interjú, erről tudnak részletesebben olvasni, de dokumentumfilm készül Orbán Viktorról, erről is tudnak tájékozódni. Továbbá pedig Szabadkán augusztus 20-áig lehet jelentkezni a szabadkai félmaratonra, ami Újvidéket illeti. Iskolára hangol a vakációház, az ingyenes foglalkozásokra augusztus 28-áig várják az újvidéki gyerekeket. De tovább lapozom, és Tisza vidéken az a helyzet igazából, hogy száp regatta Tiszán, erről tudnak tájékozódni, illetve sikerek a parasztolimpián, ami Topolyát illeti, és hát minden, ami sport, az még megtalálható az újságban, de itt van a magvető is a kezemben, a hőkupola alatt készült agrárstratégia, erről is tudnak részletesebben olvasni az újságban, és jelentős drágulás, hogy pontosan melyik területen, az az újságban megtalálható. Úgyhogy röviden ez lett volna a lapszemlénk, ha érdekeli önöket, hogy mi minden olvasható az újságban, akkor tegyenek egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolják meg a Magyar Szót.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma ülésezik a Szerb Szociális Gazdasági Tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Az ülés 10 órakor kezdődik. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és Európa más országaiban nehezebb a helyzet. Nyilatkozta Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek vezérigazgatója. Közlése szerint az ország gáztárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatović arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több mint megfelelő. Emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatović hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Augusztus 21-ig várja a Környezetvédelmi Minisztérium az észrevételeket és a javaslatokat az éghajlatváltozásról szóló törvénytervezetéhez. A tárca közlése szerint állami szervek, a gazdasági szereplők, a szakmai és civil szervezetek, valamint más érdeklődők is benyújthatják észrevételeiket. Az új jogszabály célja az éghajlatváltozás kezelésének javítása, a jogi keret megerősítése, valamint a szerbiai szabályozás további összehangolása az Európai Unió éghajlatpolitikai joganyagával. A törvény emellett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a megváltozott éghajlati körülményekhez való alkalmazkodást célzó intézkedések hatékonyabb tervezését és végrehajtását is szolgálná. Végül pedig az időjárás. Szerbiában ma átmeneti felhősödés várható, rövid ideig tartó esővel és helyi záporokkal, ritkábban zivatarokkal. A változást lehűlés, valamint mérsékelt és erős északnyugati szél kíséri. Vajdaságban délelőtt megszűnik a csapadék és részben felszakadozik a felhőzet, napközben és délután pedig túlnyomóan napos idő várható. Mérsékelt, időnként rövid ideig erős északnyugati szél fúj. A legalacsonyabb hőmérséklet 19 fok körül, a legmagasabb pedig 28 fok körül alakul.
6: Időjárás.
7: Közlekedés. A mindennapok hírei
6: a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben. Szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A műsor második órájába léptünk, Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, egy kicsit fellélegezhetünk az időjárásnak köszönhetően, hidegfronti panaszokra számíthatnak ma a frontérzékenyek, tehát fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, a többfelé szeles időben pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik azért a kánikula, egy kicsit felfrissül a levegő, de az UV-sugárzás 11 és 16 óra között azért erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Ebben az órában arról lesz szó, hogy éppen ma tartják a Szociális-Gazdasági Tanács ülését, amelyen még megegyezés születhet a jövő évi minimálbérről, egy összeállítást hallhatnak erről, de a napraforgó árával is foglalkozunk. Tartsanak velünk!

0: Ma tartják a Szociális-Gazdasági Tanács ülését, amelyen még megegyezés születhet a jövő évi minimálbérről. Ha nem sikerül az álláspontokat közelíteni, a kormány dönt róla legkésőbb szeptember közepéig. Hogy mire jutottak mostanáig a felek, a munkaadók, a munkavállalók és a kormány, arról Orosz Ildikó mondja el a részleteket.
1: Nem született megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről az erről egyeztető munkacsoport ülésén sem a múlt héten. A kormány javaslatát alacsonynak tartják a munkavállalók, érdekeit képviselő szakszervezetek képviselői. A munkáltatók

0: hallottuk, pedig lényegében egyetértenek ezzel, de bizonyos kitétellel. Lássuk a részleteket. A kormány képviselői 9,2%-os minimálbér emelést javasoltak. Ez azt jelenteni, hogy 2027. január 1-től a jelenlegi 550 euróról 600 euróra, körülbelül 70 ezer dinárra emelkedne a minimálbér. Az órabér a jelenlegi 371 dinárról 405 dinárra nőne. Ezt a javaslatot a munkáltatók elfogadhatónak tartják, ugyanakkor azt kérték, hogy ezzel párhuzamosan emeljék meg a fizetés adómentes részét. Nebojša Atanacković, a Szerbiai Munkáltatók Szövetségének tiszteletbeli elnöke elmondta, a kormány kitart a 9,2%-os emelésre vonatkozó javaslata mellett. A munkáltatók úgy nyilatkoztak, hogy ők 9%-nál kisebb emeléssel számoltak. Ennek ellenére a 9,2%-os növelést is elfogadják, azzal a feltétellel, hogy, ahogy az előző években is, a fizetések adómentes részét ugyanazzal az összeggel emeljék meg, amennyivel a minimálbér is növekszik. A szakszervezetek, vagyis a munkavállalók számára ez az ajánlat nem elfogadható. Nekik nem elég magas a 600 eurós összeg, ők 650 eurós minimálbért szeretnének. Azt mondják, ez már csak azért is fontos lenne, mert korábban olyan ígéretek hangzottak el, miszerint ezt az összeget a következő év folyamán el kell érni. Akárhogyan is, a tárgyalások még nem értek véget. Ma a Szociális-Gazdasági Tanács ülésén minden érdekelt fél jelen lesz, és akár döntés is születhet. Erre már nincs sok idő hátra. Ha nem jutnak egyességre a felek, a kormány határoz a jövő évi minimálbér összegéről, magyarázza Atanacković.
1: Most szeptemberig meg kell állapodnunk. Ellenkező esetben a kormány szeptember 15-ig maga határozza meg, hogy mekkora lesz az összeg. Ugyanakkor előttünk áll a következő szeptember is. Egy év múlva ismét mondhatjuk azt, hogy ez a 600 euró nem elég. Menjünk fel 650-re vagy 750-re. Évről évre a munkáltatók mintegy harmada ellenzi a minimálbér emelését. Idén ez az arány meghaladja 40%-ot, ami jelentős növekedés a tavalyi évhez képest. Jelena Pavlović, a Szerbiai Munkáltatók Szövetségének képviselője elmondta, hogy idén felmérést végeztek a munkáltatók körében. Érdekes, hogy felére csökkent azoknak a munkáltatóknak az aránya, akik mindenféle feltétel nélkül támogatják a minimálbér emelését, miközben nőtt azoknak a munkáltatóknak a száma, akik kijelentették, hogy vállalkozásuk nem bírna el egy újabb minimálbér emelést. A Szociális-Gazdasági Tanács mai ülésén valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, nincs más hátra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg, és azt mindenkinek el kell fogadnia. Egyébként a pénzügyminiszter Siniša Mali korábban kiemelte, a jelenlegi, tehát az idei évi minimálbér 65.554 dinár, vagyis 551 euró. És ez az első alkalom, hogy a minimálbér fedezi a szerbiai minimális fogyasztói kosár értékét.

0: ajánló következik. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Javában zajlik a napraforgó betakarítása, a termelők azonban továbbra sem tudják, milyen áron adhatják majd el a termést. Az előzetesen bejelentett kilogrammonkénti 40 dináros felvásárlási ár az elmúlt napokban 50 dinár fölé emelkedett, a gazdák szerint azonban idén legalább 70-75 dinárt kellene kapniuk a napraforgóért. A helyzet miatt a nagybecskereki gazdák egy csoportja tegnap traktorokkal vonult az utcára, hogy tiltakozzon a felvásárlási árak miatt. A végleges árra azonban még akár egy hónapot is várni kell. Balázs Zita riportja következik.
1: A kánikula miatt Szabadkán és környékén a napraforgók jelentős részét már betakarították. Az elmúlt időszak rendkívüli szárassága súlyosan károsította az idei termést, így az olajos mag minősége és a hozama sem érte el a várt szintet. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
2: Környékön nem volt valami szép termések, most Holdjáról beszélek, Holdján volt 10-15 mázsa volt a termések, még azon alább is voltak a termések, nagyon rosszak, szóval megsültek, és sajnos, hogy évről évre nem, hogy jobbra haladunk, hanem megyünk visszafelé. Nem tudjuk egyszerűen mit termelni. A napraforgóba bíztunk, ugye gabonai buzáink, az megfogta az a fagy, meg a szárasság őket, azok tönkrementek, most a napraforgóba bíztunk, hogy az legalább kihúz bennünket, úgyhogy a napraforgó se húz bennünket ki, nagyon, nagyon rossz, nagyon mínuszokat fogjuk húzni a napraforgóba is.
1: A kedvezőtlen hozam mellett a napraforgó felvásárlási ára sem váltotta be a gazdák várakozásait. Az elmúlt napokban bejelentett 40 dináros kilogrammonkénti felvásárlási ár miatt a szerbiai termelők elégedetlenségüknek adtak hangot. Az Aradeci Termelők Egyesületének tagjai tiltakozásul 5 órás demonstrációt tartottak a nagybecskereket Újvidékkel összekötő útszakaszon vasárnap délután. Hangsúlyozták, amennyiben a helyzet nem változik, radikálisabb tüntetéseket is fontolóra vesznek. Pavel Zahorec, Aradeci termelő. Az aradaciak jelentős napraforgó termesztők. A bejelentett 40 dináros felvásárlási ár, amely a tavainál 16 dinárral alacsonyabb, olyan ár, amely megalázza a gazdákat. Az országban minden megdrágult, minden drágább lett. A termeléshez szükséges alapanyagok, a dízel, minden drágább, minket pedig leértékeltek, megaláztak a 40 dináros árral. Most kezdődött az aratás, tehát most derülnek ki a terméshozamok. Egyelőre azoknál, akik korábban aratták a napraforgót, nagyon alacsonyak a hozamok. A 40 dináros felvásárlási ár valóban alacsony, értett egyet a tüntetőkkel Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter szerint azonban a napraforgó piaci ára már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül. Hozzátette, véleménye szerint további áremelkedésre is lát lehetőséget.
3: Én igyekszem, de mindig is azt mondtam, hogy nem én vagyok az, aki meg akarja határozni az árakat.
1: A minisztérium feladata, hogy szükség esetén párbeszédet kezdeményezzen és biztosítsa a külföldi piacokkal a szükséges információcserét. Az pedig a termelők döntik el, hogy elfogadják-e azt az árat, vagy sem. Az az ár azonban, amellyel most indultak, a 40 dináros előzetes ár valóban nagyon alacsony. Azt üzenem nekik, hogy pénteken is tartottunk egy megbeszélést, és naponta egyeztetik a mezőgazdasági termelőket. Az aratás még csak most kezdődött. A végleges ár sajnos csak talán egy hónap múlva alakul ki. Ezeket az árakat a főpiaci szereplők Ukrajna és Oroszország alakítják. A mezőgazdasági termelők szerint legalább 70 dináros felvásárlási ára lenne szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják a befektetési költségeket. A gazdák szerint a késő vetett napraforgók valamivel jobb terméshozamot nyújtanak majd, ám a jelenlegi alacsony felvásárlási ár mellett ez sem jelent érdemi segítséget számukra.

0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Újabb mozaikos órát zárunk, de előtte figyelmeztetem a sofőröket, hogy Bajsán a központban rendőri ellenőrzésre lehet számítani a legfrissebb információim szerint, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően, és ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig. Maradjanak velünk a folytatásban is, mint ígértem, készültem egy meglepetéssel, kerekórán majd hírek, utána pedig mindenképp látogassák meg Facebook oldalunkat és játszanak velünk, mivel egy darab 7 nap fél éves előfizetést nyerhetnek, ha kommentben válaszolnak a feltett kérdésre. Most zenélünk, 10 óra után pedig játszanak velünk és hallgassák a mozaikot.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
4: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be Szerbiában, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerül lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Szerb állampolgár is van a négy ember között, akiket a Zadar környéki tüzek szándékos okozásával gyanúsítanak. A három férfit és egy lengyel nőt azzal gyanúsítják, hogy augusztus 14-én és 15-én előzetes terv alapján 10 helyszínen gyújtották fel a száraz hüvet az út mentén. A Zadari megyei bíróság vizsgáló bírája szerint a gyanúsítottak beismerték a tűzgyújtást, a bizonyítékok gyűjtése pedig még folyamatban van. A bíró azt is megerősítette, hogy a három férfi ittas volt a tüzek okozásakor. Mind a négyen letartóztatásban maradnak a bűncselekmény megismétlésének veszélye miatt. A horvát-szerb kettős állampolgárságú férfinál még a szökés veszélye is fennáll. A gyújtogatások indítéka egyelőre nem ismert. Az ügyben a horvát szervezet bűnözés elleni osztály is vizsgálódik, azt ellenőrzik, hogy felmerülhet-e a terrorizmus gyanúja. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Bezdánnál tegnap reggel mínusz 155 cm-es, Gombosnál pedig mínusz 91 cm-es vízállást mértek. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidék felett további 10-12 cm-es vízcsökkenésre lehet számítani. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szerb szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra. Ülésezik a szerb szociális-gazdasági tanács, várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A kormány jelenlegi 550 euróról 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami több mint 9%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje 650 eurót. Az ülés jelenleg is tart, 10 órakor kezdődött.
0: Sport.
6: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megmutathatja, megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. Természetesen gyerekfutam is lesz, a helyek száma korlátozott, nevezni augusztus 20-án délig lehet.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg friss 21 fok van, hidegfront érkezett a Kárpát-medencébe, és ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban lassan visszatér a kánikula, a meteorológusok szerint csapadékra is számítani lehet.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 10 óra 14 a pontos idő, és most pedig közérdekű információval érkezem önökhöz, hiszen karbantartási munkálatok miatt több településen is szünetel az áramszolgáltatás. Már 9 óra óta nincs áram Krivaja, Cserepes, Tomislavci és Felső Roglatica településein, teljes területen, valamint a környező tanyákon 13 óráig nem lesz áram. De szintén ez a helyzet Horgoson is, a Tüsök soron, az Alkonyat úton, valamint a Szegedi úton 12 óráig nem lesz áram. Sebesítjen és a környező tanyákon lesz áram. De szintén ez a helyzet Horgoson is, a Tüsök soron, az Alkonyat úton, valamint a Szegedi úton 12 óráig nem lesz áram. Sebesítjen és a környező tanyákon, majd a május 1-e a szőlő és a birsalmi.

szállodában. 10 óra 15-től egészen 11 óra 30-ig nem lesz áram. Ludason a ludasi sor elején egészen 11 óra 45 és 12 óra 30-ig nem lesz áram. De Felsőverusígy, Alsóverusígy, Neumütyevó, Visnyevác és a Sándori Tanyák, illetve Klisszán is szünetel az áramszolgáltatás, mégpedig 13 óra és 13 óra 30 között. De nézzük Szabadkát, hiszen az Iván Gorán Kovacsics utca 9-es szám alatt 14 óra 30 és 15 óra között nem lesz áram, de az Eugén Kumicsics utca egy részén 15 óra 30 és 16 óra között nem lesz áram, de Szabadkán a Rádics Fivérek utca 79-es szám alatti épületben sem lesz 16 óra 30 és 16 óra között. Majd Szabadkán a Május 1-e utca, Esperanto utca és a Szonya Marinković utca közötti részen 17 óra 30 és 18 óra között nem lesz áram, de továbbá még a Nada Dimic utca 19-es szám alatti épületben 18 óra 30 és 19 óra között nem lesz áram, továbbá pedig Szabadkán még az Iván Milutinović utca 71-es szám alatti épületben 19 óra 20 perc és 19 óra 40 között nem lesz áram.

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Rada Novácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: A Mozaikban minden terítékre kerül. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, kellemes az időjárás, élvezzük ki, ugyanis az elkövetkező napokban lassan visszatér a kánikula. Na de a legfrissebb információm szerint rendőri ellenőrzésre lehet számítani Szabadkán a György Nátosevics utcában, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően. Ha pedig estére nincs programjuk, még tart a Tanya Színház turnéja. Idén a Csongor és Tünde került a repertoárra, melyet Mezei Kinga rendezett. Az előadás 21 órakor kezdődik, ma Bács-Kossuth-falván, holnap Bács-Gyula-falván, csütörtökön pedig Brazília településre látogat a társulat, amelyet egyébként 1978-ban alapítottak, és korábban csacsi fogattal, ma már azért traktorral járják a vajdasági falvakat. Így hát, aki még nem látta az idei darabot, van még lehetősége meg.

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Már érkeznek a válaszok a nyereményjátékunk kérdésére. Látogassák meg Facebook oldalunkat és játszanak velünk. Egy darab 7 nap fél éves előfizetést nyerhetnek, ha a kommentben válaszolnak arra a kérdésre, hogy ha egy napra ön lenne a 7 nap újságírója, akkor miről készítene riportot? Irány a Facebook, játszanak velünk és nyerjenek. A szerencsés nyertest híradó után sorsolom majd ki, de addig is nem fogunk unatkozni itt a rádióban, hamarosan hírek, utána pedig az Interetno Fesztivál részleteiről lesz szó, amit csütörtökön kezdődik Szabadkán, így mindenképp tartsanak velünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Laboda Árpád. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a lángokat, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Szerb állampolgár is van a négy ember között, akiket a Zadar környéki tüzek szándékos okozásával gyanúsítanak. A három férfit és egy lengyel nőt azzal gyanúsítják, hogy augusztus 14-én és 15-én előzetes terv alapján 10 helyszínen gyújtottak fel száraz füvet az út mentén. A Zadari megyei bíróság vizsgáló bírója szerint a gyanúsítottak beismerték a tűzgyújtást, a bizonyítékok gyűjtése pedig még folyamatban van. A bíró azt is megerősítette, hogy a három férfi ittas volt a tüzek okozásakor. A gyújtogatások indítéka egyelőre nem ismert, az ügyben a horvát szervezett bűnözés elleni osztály is vizsgálódik. Azt is ellenőrzik, hogy felmerülhet-e terrorizmus gyanúja. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidéktől felfelé további 10-12 cm-es vízszint csökkenésre lehet számítani. Ezt követően stagnálást, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését. Az illetékes szerb szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra. Észak-Macedóniában már a harmadik ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjai férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján. Erről számolt be a helyi Telma portál. Fadil Cana, a klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták, a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés neuroinvazív formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, és ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a meteorológusok szerint csapadékra is számítani lehet.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: Friss hírek minden órában.
5: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: Reklámot hallottak.

0: Ágerek.
1: Mozaik a 107,1 MHz-en.
2: Minden év augusztusában a világ szabadkára érkezik. Csütörtökön kezdődik az Interetno Fesztivál, amely kijelenthető, hogy a nagy találkozások színtere. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ 2002 óta megálmodója és szervezője a rendezvénynek. A stúdióban itt van velem Bodrogi Hajnalka, a Népkör ügyvezető igazgatója, és Polyákovics Izabella, a Népkör főtitkára, akikkel a fesztivál részleteiről beszélgetek. Jó napot, sziasztok, köszöntelek titeket!
3: Sok szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat, illetve téged is, Panna.
2: Hát idén 25 éves az Interetno, mit jelent ez a jubileum a Népkör számára?
3: A Népkör, az az igazság, hogy ebben az évadban, vagy ebben az évben több jubileumot is ünnepel. Több, mint valószínű, amikor egy nagyobb mérföldkőhöz érkezett maga az intézmény, akkor mindig valami különleges dolgot szerettünk volna még létrehozni, vagy azzal legalábbis megünnepelni ugye az évfordulókat, és valahogy úgy adódott, hogy azok úgy látszik mindig valahogy sikeresek is voltak, és ezek megmaradtak az intézmény életében. Valójában az az igazság, hogy mi 155. évadot indítjuk meg az Interetno Fesztiválon, és 25 éves ugye az Interetno Fesztivál, illetőleg a Népkörben a néptánc hagyománya 80 évre tekint vissza, úgyhogy ez a 25 év valójában, ez a legfiatalabb év fordulónk ebben az évadban, de nagyon nagy jelentőséggel bír. És igazából, mikor így magunk közt vagyunk és beszélgetünk az elmúlt évekről, talán mintha tegnap kezdtük volna, nagyon gyorsan eltelt ez a 25 év, nagyon sok mindent megéltünk, és nagyon sok mindenen keresztül ment a fesztivál maga is, és mi magunk is ez a 25 év alatt. Én úgy érzem, hogy még nagyon sok minden van bennünk, és nagyon sok minden nagy lehetőség is van még a fesztiválban, de az a számunkra a legfontosabb és a legkecsegtetőbb, hogy a közönség nagyon szereti, és minden évben nagyon várja.
2: Akkor idén születésnapi buli is lesz, feltételezem.
4: Így van, különböző, ahogy Hajni is említette, évfordulókat ünneplünk, így 20-án megnyitjuk a 155. évadunkat, és nem utolsó sorban pedig a Táncba szőtt éveke produkcióját láthatja majd a közönségünk a nagy színpadon, hiszen a 80 éves Népkör néptánc szakosztálya fog bemutatkozni, amelynek a rendezője Hajdú Tamás, tehát az előadás rendezője, a dramaturgiát Brestyánszky Boros Rozália írta, valamint fellépnek a Népkör néptáncosai. A koreográfusok pedig Szécsi Viktória és Pintér Krisztián. Ez egy nagyon különleges alkalom lesz, hisz ez a felöleli a 80 évét magának, hogy hogyan alakult meg intézményesített körülmények között a Népkörben a néptánc, és javasoljuk, hogy mindenki jöjjön és látogasson ki, hisz ez egy ősbemutató is egyben.
2: És hát emellett még más programok is lesznek az Interetnón, ha már így az jubileumokról beszélgetünk, akkor azért itt el lehet mondani azt is, hogy a főtér azért ott lesz a nagy színpad, az Etno kis város, úgyhogy mi minden lesz?
3: Így van, tehát már 20-ától megnyitja kapuit Etnopolis, ahogy említetted. Az Etnopolis az valójában ugye az a Szabadka város központja, ahol mi megépítjük ezekkel a kis faházikókkal, illetve ugye kis pavilonokkal a magát ugye a teret berendezzük, és a kézműves kirakodó vásár, illetve kézműves bemutatók zajlanak ugye ebben ezekben az egységekben. Az Aranykapu játszóház is várja a családokat, a legkisebbeket már 20-ától, és ahogy Bella elmondta, az esti programot. 21-től ismét ugye reggeli óráktól Etnopolis kitárja kapuit, és különböző a tőlünk megszokott módon különböző programokkal várjuk az érdeklődőket. Táncpanorámák, koncertek lesznek, kiállítás a Népkör Magyar Művelődési Központ kiállító termében, és hát az elmaradhatatlan fesztiválklub, ahol ugye az esti hangulatban mindenki élvezheti a külföldi táncegyüttesek táncbemutatóit, be is lehet állni, kipróbálni ezeket a táncokat, illetve ott is koncertekkel várjuk az

0: érdeklődőket. 21-én valójában akkorra érkeznek meg a külföldi csoportok, de azért mi már várjuk csütörtökre is ugye a vendégeket. Tehát ne tántorítsa el attól ugye a közönséget az, hogy még majd csak pénteken jönnek meg a vendégek. Én tudom azt, hogy mindenki őket várja, ezt a színes kavalkádot és a gyönyörű pompás viseletekben, hogy adják a programokat, de azért érdemes a fesztiválnak minden napján kilátogatni, hiszen valóban színes és gazdag programmal készülünk a 25-5. alkalommal. A fesztivál programját, most lehet, hogy nem sorolnám fel részletesen, de akit kiemelhetnék, az pénteken, tehát újból várjuk a Fitos Dezsőt és társulatát, ők nagy kedvencek, visszatérő vendégek, sajnos tavalyi évben az időjárás nem kedvezett, és nem tudtuk végigélvezni a produkciójukat, de az időjárás előrejelzés azt mutatja, hogy most bizony meg tudjuk őket nézni kinn a főtéren, úgyhogy mindenki készüljön, és hát várjuk őket szeretettel. És ugye, amint említettem, a fesztivál részletes programja az már kinn a főtéren is megtekinthető egy nagy óriás plakáton, illetőleg a közösségi felületeinken, a honlapunkon, és hát nyomtatásban is megtalálhatóak a szórólapok már.
1: Szerintem elmondható, hogy a család minden tagja talál magának olyan programot az Interetnón, ami azért igazán feltöltheti.
2: Így van, hisz a program nagyon sokrétű, és egész napos programmal várunk mindenkit, tehát már a kora reggeli óráktól a késő esti óráig mindenki találhat számára kedvezőt és érdekeset, és a 25 éves jubileum alkalmából igyekeztünk olyan vendégegyütteseket, zenekarokat, családi programokat a játszóházba szervezni, akik nagy kedvencek voltak a közönség visszajelzései alapján, és tehát a szinte minden fellépő vendéggel a szabadkai közönség már találkozhatott, vagy az első fesztiválon, vagy a 10-en, vagy a 15-en is így tovább, úgyhogy szemezgethetnek ebből, és nagyon érdekes lesz, és már izgatottan várjuk mi is.
1: Ugyebár a szlogán szerint a világ szabadkára érkezik, idén milyen országok kultúrájával találkozhatunk? Honnan érkeznek fellépők, vendégek, ahogy említettétek?
0: Ahogy Bella említette, visszatérő vendégeink vannak. Indonéziát említeném elsőként. Megközelítőleg 10 éve voltak nálunk legelőször, ez ugyanaz a csoport vezetés, hiszen ugye a csoport tagok, mint ahogy általában nálunk is, azok változnak, de a csoport vezetés, az intézmény vezetés az állandó, úgyhogy ők visszatérő vendégek. Bolíviát köszönhetjük, ők most
2: negyedszer vannak itt nálunk.
0: Így van, tehát 2 évvel ezelőtt voltak utoljára. Velük már szinte egy jó baráti kapcsolat alakult ki a vezetőséggel. Nagyon szeretik Szabadkát, nagyon szeretik ezt a közeget, a fesztivált, meg hát egyáltalán a város, Szabadka nagyon belopta magát a szívükbe, tehát valóban egy jó...
2: Ők már szinte hazajárnak, igen. Ők már ismerik a város rezgéseit.
0: Chile.
2: Ők is már voltak nálunk.
0: Így van, és Törökország lesz még, akik távolabbi vidékekről érkeznek, és Magyarországról is, ugye a Zselic Tánc Együttes, velük is egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki a hosszú évek óta, visszatérőek, vendégek, és hát ők is szinte hazajárnak, mondhatom ezt, és ez számunkra most az idejében nagyon fontos volt, hogy azokat hívjuk, akik úgy igazán... Hát az Interetnóba belopták a magukat, ugye akár a mi szívünkbe, akár a közönség szívébe. Így a koncertekből említhetnénk ugye a Cimbali Bandet, akkor Pár Julcsit, nagyon-nagyon szeretik a családok, hiszen ő gyermekprogrammal érkezik hozzánk, és hát nem utolsó sorban.
2: Kopinyi Júlia is, a Dűvő Zenekar is már több ízben járt a fesztiválon.
1: Nagyon jól hangzik, nagyon színes és nagyon sokoldalú a program. Szerintem mindenki, aki teheti, az látogasson el az Interetnó fesztiválra. Ugye több helyszínen zajlik a maga a fesztivál, tehát meg az esti program hol történik, a főtéren is ugyebár, vagy ezt hogyan kell, hogyan lehet ezt így igazából nem is megszervezni, mert nyilván ez egy hatalmas munka, gondolom, nagyon sokan vagytok, és nagy a csapat, hogy az önkéntesek, ez idén is sok önkéntesetek van, aki segít?
0: Az az igazság, hogy mi valójában a szűk csapat az 4 fő, aki szervezi a fesztivált. Név szerint szeretném elmondani. Rumenyákovics Szilvia, Bodrogi Béla, Pojákovics Izabella és jó magam. Tehát mi vagyunk azok, akik egész évben szervezzük a fesztivált, és mikor mi a finishbe érünk, akkor csatlakoznak hozzánk az önkéntesek. Itt is vannak olyan önkéntesek, akik valójában már évek óta a csapatnak a részei, és hát ők azok, akik valójában nekünk a jobb kezünk, hiszen őket nem kell előről kezdeni, tanítani, már tudják a folyamatot, és hát nagyon sok fiatal jelentkezik, ami igazából nekem nagyon, én ezt el is mondtam az önkénteseknek, nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen az önkénteseknek 70%-a még meg sem született akkor, amikor a fesztivál létrejött, és ez bizonyítéka annak, hogy létjogosultsága van ennek a fesztiválnak, és ezt szervezni kell, és meg kell tartani, és az ötleteket meg kell valósítani, és ezek a fiatalok azok, akik nagyon nagy erőt adnak magának a fesztiválnak, nekünk szervezőknek, és a nagyon sok ötlet, fiatalos ötlet, ami belopja magát ugye a fesztivál napjaiba és szervezésébe, ez nagyon-nagyon fontos, és ezért nagyon hálásak vagyunk nekik.
2: És ez még csak esetleg annyit szeretnénk hozzátenni, hogy augusztus 15-én volt egy az önkéntesekkel egy egész napos ilyen csapatépítőnk, ahol ismerthettük a programot, és átbeszéltük, hogy kinek mi lesz a feladata, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a fiatalok nagyon inspirálóak, és azok a sztereotípiák, amikkel őket illetik a mai világban, hogy csak a telefon érdekli őket, ez nem igaz. Mi ezt láttuk, hogy igenis, hogyha ha adunk teret nekik, és kíváncsiak vagyunk a véleményükre, és nem csak meghallgatjuk, hanem szabadjára is engedjük azokat az ötleteket, akkor bennük igenis van tettvágy, és szeretnének hozzáadni a közösséghez, és a fesztiválhoz, és ez egy óriási erőt adott, hisz hát ahogy Hajni is elmondta, hát 4 vagyunk, akik kelünk, fekszünk a fesztivállal, viszont ilyenkor, amikor már itt a vége felé elfáradna már az ember, hisz nagyon nagy munka van mögötte, akkor ők azok, akik újul erőt adnak nekünk, hogy másnap is folytassuk, és még nagyobb beleadással tegyünk ezért.
1: Nagyon inspiráló közösség ez, ahogy mondjátok. Ugyebár az Internetno Fesztivál ingyenesen látogatható, ugyanakkor idén támogatói hozzájárulást kértek a közönségtől. Ez hogyan működik majd?
0: Sajnos az előállt jelenlegi helyzet azt hozta, hogy nem érkeztek meg a támogatások, tehát is bizonytalanok ugye a fesztivál támogatása. Még jelen pillanatban mi sem tudjuk azt, hogy milyen módon fogjuk pótolni ezeket a hiányzó pénzösszegeket, hiszen az az alapítvány, aki jelentősen támogatta a fesztivált, és hogy ingyenessé tudtuk tenni a programokat, az augusztus 31-ével megszűnik. És nem lehet tudni, hogy lesz-e jogutódja, nem lesz jogutódja, vállalnak-e kezességet, tehát ezt a pénzösszeget kifogja nekünk. De valójában nem csak nekünk, hanem egyáltalán úgy a magyar fesztivál váloknak ezt biztosítani és pótolni, és ezért fordultunk segítségért a közönséghez. Létrehoztunk egy támogatói számlát, ahova valójában virtuális jegyet tudnak váltani. Továbbra is ingyenesek a programok, de aki úgy érzi, hogy mi adtunk nekik ez a 25 év alatt, akkor most kérjük szépen őket, hogy ha egy szimbolikus összeggel is, és a sok pici az összeadódik, és az nekünk nagyon-nagyon sokat tud jelenteni, majd a végén, amikor hát ki kell fizetni ezt a sok-sok számlát, előadó művészt, és meg megtalálható egy QR kód, amit valójában a mobil alkalmazással, az mobil bankinggal be tudnak olvasni, és akkor ezzel egy kattintással hozzájárulhatnak a fesztivál szervezéséhez, és ez az összeg már megtekinthető a Népkör honlapján, és hát folyamatosan frissíteni fogjuk. Láthatja a közönség, hogy gyűlik össze az összeg, és hálából mi megosszuk az embereknek a nevét is, hogy ki az, aki tett ezért a fesztiválért és hozzájárult, még pluszban anyagilag is. Én bemondom az összeget, hiszen hétfőn, vagyis nem is tudom, bocsánat, pénteken jelentettük meg ugye ezt a kérést, a mai napig 15 000 dinár jött össze. Minket arra tanítottak, aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Mi így állunk hozzá, mi hálás szívvel köszönjük annak a 4 embernek, aki eddig is hozzájárult a fesztivál anyagi támogatásához, de bízunk benne, ahogy megindulnak a programok, ez az összeg csak növekedni fog. Úgyhogy előre is köszönjük a támogatásokat.
1: Én biztos vagyok benne, hiszen azért ez egy olyan fesztivál, ami mindenki számára fontos lett, főleg akik itt vannak Szabadkán, de hát egész Vajdaságból azért érkeznek még érdeklődők és olyan emberek, akik azért itt szeretnének lenni a fesztiválon. Így a beszélgetésünk végén annyit mondjatok, hogy a csütörtökön kezdődik a fesztivál. Pontosan hol és mikor?
0: Csütörtökön délután 4 óra, akkor egy különleges kiállítás megnyitóra várjuk az érdeklődőket a Népkör Magyar Művelődési Központ kiállító termébe, ahol egy székely hagyatékot mutatunk be. Az 1700-as évekből található tulipános ládák, viseletek, eredeti népviseleteket lehet megtekinteni, és sok-sok mindent, és egy hölgy fog mesélni erről a hagyatékról, és majd ezt követően ugye várjuk a közönséget ki Szabadka város főterére, a játszóházba, illetőleg a Cimbali Band koncertjére, és nem utolsó sorban
2: pedig a 80 éves néptánc szakosztályt fogjuk megünnepelni, előtte pedig a már említett és dicsért önkénteseket láthatjuk majd a színpadon, hisz a közönség is megismerkedhet majd velük, hogy ki az a sok ember, aki a fesztivál ideje alatt ügyködik azon, hogy ők jól érezzék magukat.
1: Én kívánok nagyon sok sikert, sok érdeklődőt a fesztiválra. Köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban. Bodrogi Hajnalka, a Népkör ügyvezető igazgatója, és Polyákovics Izabella, a Népkör főtitkára.
2: Mi köszönjük.
3: Hogy ne maradjon le semmiről.
4: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Egy különleges helyre invitálom önöket. Holnap, augusztus 19-én szerdán a Topolyai Plébánia szervezésében Szent István vigíliája lesz 18 órakor a Topolyai Katolikus Templomban, majd hangverseny, ahol az Újvidéki Izidor Bájígy Konzervatórium orgonista növendékei lépnek fel. Aki teheti, vegyen részt rajta. Mi pedig most búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó, majd utána folytatódik a Mozaik. Továbbá még tart a nyereményjátékunk, úgyhogy látogassák meg Facebook oldalunkat. Egy darab 7 nap fél éves előfizetést nyerhetnek, ha a kommentben válaszolnak arra a kérdésre, hogyha egy napra ön lenne a 7 nap újságírója, akkor miről készítene riportot? Irány a Facebook, játszanak velünk és nyerjenek. A szerencsés nyertest egyébként a híradó után sorsolom majd ki. De addig is jó rádiózást kívánok!

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Kiemelt figyelmet kap az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása a vonatkozó 2034-ig érvényes stratégiában. Megjelentek a szabadkai Nasa Radost iskoláskor előtti intézménybe felvett gyermekek listái, és felújítás miatt ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. Jönnek a részletek. Új irányokat szabna a szerbiai mezőgazdaság és vidékfejlesztés előtt a 2034-ig szóló stratégia, amelyet a napokban fogadtak el. A dokumentum átalakítaná a támogatási rendszert, nagyobb hangsúlyt helyezne a beruházásokra és a vidékfejlesztésre, emellett élelmiszer ombudsman létrehozását is előirányozza. Kiemelt figyelmet kapna az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása. Mutatjuk, melyek a stratégia legfontosabb újdonságai, Szabó Regina összefoglalója.
2: A stratégia egyik legfontosabb eleme a támogatási rendszer átalakítása. Tatjana Brankova, mezőgazdasági miniszter tanácsadója szerint a közvetlen kifizetések szerepe fokozatosan csökkenhet, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a beruházások, a technológiai fejlesztések és a vidékfejlesztési intézkedések. Egyértelműen fokozatosan fogunk haladni. A legfontosabb feladat, amely most előttünk áll, az akcióterv kidolgozása. Az akciótervnek a következő 90 napban el kell készülnie. Ebben pontosan meghatározzuk majd a határidőket, a felelős intézményt és az alkalmazandó intézkedéseket. A következő 3 évre vonatkozóan készül majd akcióterv. Ebben először 100%-os arányban határozzuk meg például, hogy mennyivel növeljük a beruházást, illetve milyen mértékben növeljük a vidékfejlesztési támogatási intézkedések arányát. A mezőgazdasági stratégia új eleme az élelmiszer ombudsman intézménye. Tatjana Brankov szerint annak létrehozását a mezőgazdasági minisztériumnak kell kezdeményeznie, a pontos működését és hatásköreit pedig a következő időszakban határozzák meg. Az ombudsman nem az árak szabályozására szolgál majd, nem ő fogja meghatározni, hogy például mennyi legyen a tej vagy a napraforgó ára, hanem olyan intézmény lesz, amely a termelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti tisztességes kapcsolatokért dolgozik. Az intézmény átláthatóan közzéteszi majd az árakat, és lehetősége lesz eljárásokat is indítani. Ennek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők ne az élelmiszerlánc leggyengébb láncszemei legyenek, hiszen végső soron minden tőlük indul. Az élelmiszer önrendelkezés erősítésében az állattenyésztés és a hazai vetőmagtermesztés is kiemelt szerepet kapna. A stratégia a fiatalok mezőgazdaságban tartását is ösztönözni. Generációváltási programot és ösztöndíjakat is terveznek. A vetőmagot stratégiai erőforrásként kezelnék, ezért a jövőben a nemesítésre, valamint az előállításra és feldolgozásra is nagyobb figyelmet fordítanának.
1: A szabadkai Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztik, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskolakezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendékeit a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. A költözésre az óvoda épületében zajló munkálatok miatt van szükség. Korom Sarolta nézett utána.
2: Az idei tanév kezdete előtt két héttel még javában zajlanak a munkálatok a Magyar-Kanizsai Gyöngyszemélyi Kiskoláskor előtti intézmény központi épületén. A nyár eleje óta kívül és belül is dolgoznak az épületen, amely így egyelőre nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A közel fél évig tartó felújítás idejére ezért átszervezik az óvoda működését, a csoportokat a helyi Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
0: Ebben a két intézményben 3-3 csoport fog dolgozni, és lenni ott lesznek a gyerekek. Pontosan 135 gyermeket érint ez a költöztetés, de ez elkerülhetetlen a biztonság érdekében. Más opciót nem gondoltunk, mert ezek az intézmények megfelelőek arra, mind higiéniailag, mind pedig minden szempontból, mert oktatás folyik mind a kettőben, tehát a higiéniai feltételek és a termeknek a nagysága is megfelel arra, hogy itt megfelelő oktatás folyjon.
2: Amint egy 20 millió dinár értékű beruházás a tartományi kormány támogatásával valósul meg. A munkálatok mellett az önkormányzat az óvodások ideglenes elhelyezésének megszervezésében is szerepet vállal. Fontos szempont volt, hogy a felújítás ideje alatt a gyermekek továbbra is helyben megfelelő körülmények között kezdhessék meg és folytathassák az új tanévet. Fejszámmel Róbert, Magyar-Kanizsai polgármester.
3: Természetesen az önkormányzat részéről meg volt a nyitottság és a támogatás arra vonatkozóan, hogy új intézményekbe kerüljenek a gyerekek, hiszen lehetett volna választani, vagy nem lesz fél évig óvoda, vagy a gyerekeket utaztatjuk a falvak különböző óvodáiba. Én úgy gondolom, hogy egyik sem a legjobb megoldás. Ez, ami most megszületett az óvoda szakkáderei részéről és vezetősége részéről, hogy egy másik intézményt alakítsunk át a gyerekeknek megfelelő helyszínni. Én úgy gondolom, és ez itt van Magyar-Kanizsán, úgy gondolom, hogy ez volt rá a legjobb megoldás.
2: A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, így a tervek szerint az óvodások már a második félévet a megújult intézményben kezdhetik meg.
1: Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette tegnap a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket. Kiemelte, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajánlják, részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszercsomagot és az iskolatáskat augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozó első osztályos gyerekhez eljuttatja a Magyar Nemzeti Tanács.
4: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyamon tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Zajlik a napraforgó betakarítás, a termelők elégedetlenek az előzetesen bejelentett felvásárlási árral, és azért némi jó hír, augusztus 30-án rendezik meg az idei szabadkai félmaratont. Jönnek a részletek. Javában zajlik a napraforgó betakarítása, a termelők azonban továbbra sem tudják, milyen áron adhatják majd el a termést. Az előzetesen bejelentett kilogrammonkénti 40 dináros felvásárlási ár az elmúlt napokban 50 dinár felé emelkedett, a gazdák szerint azonban idén legalább 70-75 dinárt kellene kapniuk a napraforgóért. A helyzet miatt a nagybecskereki gazdák egy csoportja tegnap traktorokkal vonult az utcára, hogy tiltakozzon a felvásárlási árak miatt. A végleges ára azonban még akár egy hónapot is várni kell. Balázs Zita összefoglalója.
5: A kánikula miatt Szabadkán és környékén a napraforgók jelentős részét már betakarították. Az elmúlt időszak rendkívüli szárassága súlyosan károsította az idei termést, így az olajos mag minősége és a hozama sem érte el a várt szintet. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
6: Környékön nem volt valami szép termések, most Holdjáról beszélek, Holdján volt 10-15 mázsa volt a termések, még azon alább is voltak a termések, nagyon rosszak, szóval megsültek, és sajnos, hogy évről évre nem, hogy jobbra haladunk, hanem megyünk visszafelé. Nem tudjuk egyszerűen mit termelni. A napraforgóba bíztunk, ugye gabonai buzáink, az megfogta az a fagy, meg a szárasság őket, azok tönkrementek, most a napraforgóba bíztunk, hogy az legalább kihúz bennünket, úgyhogy a napraforgó se húz bennünket ki, nagyon, nagyon rossz, nagyon mínuszokat fogjuk húzni a napraforgóba is.
5: A kedvezőtlen hozam mellett a napraforgó felvásárlási ára sem váltotta be a gazdák várakozásait. Az elmúlt napokban bejelentett 40 dináros kilogrammonkénti felvásárlási ár miatt a szerbiai termelők elégedetlenségüknek adtak hangot. Az Aradeci Termelők Egyesületének tagjai tiltakozásul 5 órás demonstrációt tartottak a nagybecskereket Újvidékkel összekötő útszakaszon vasárnap délután. Hangsúlyozták, amennyiben a helyzet nem változik, radikálisabb tüntetéseket is fontoló vesznek. Pável Zahorec, aradeci termelő. Az aradaciak jelentős napraforgó termesztők. A bejelentett 40 dináros felvásárlási ár, amely a tavalyinál 16 dinárral alacsonyabb, olyan ár, amely megalázza a gazdákat. Az országban minden megdrágult, minden drágább lett. A termeléshez szükséges alapanyagok, a dízel, minden drágább, minket pedig leértékeltek, megaláztak a 40 dináros árral. Most kezdődött az aratás, tehát most derülnek ki a terméshozamok. Egyelőre azoknál, akik korábban aratták a napraforgót, nagyon alacsonyak a hozamok. A 40 dináros felvásárlási ár valóban alacsony, értett egyet a tüntetőkkel Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter szerint azonban a napraforgó piaci ára már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül. Hozzátette, véleménye szerint további áremelkedésre is lát lehetőséget. Én igyekszem, de mindig is azt mondtam, hogy nem én vagyok az, aki meg akarja határozni az árakat. A minisztérium feladata, hogy szükség esetén párbeszédet kezdeményezzen és biztosítsa a külföldi piacokkal a szükséges információcserét. Az pedig a termelők döntik el, hogy elfogadják-e azt az árat, vagy sem. Az az ár azonban, amellyel most indultak, a 40 dináros előzetes ár valóban nagyon alacsony. Azt üzenem nekik, hogy pénteken is tartottunk egy megbeszélést, és naponta egyeztetik a mezőgazdasági tárgyalást. Az aratás még csak most kezdődött. A végleges ár sajnos csak talán egy hónap múlva alakul ki. Ezeket az árakat a főpiaci szereplők Ukrajna és Oroszország alakítják. A mezőgazdasági termelők szerint legalább 70 dináros felvásárlási ára lenne szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják a befektetési költségeket. A gazdák szerint a késő vetett napraforgók valamivel jobb terméshozamot nyújtanak majd, ám a jelenlegi alacsony felvásárlási ár mellett ez sem jelent érdemi segítséget számukra.
1: Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Davor Vidovics, a rendkívüli helyzetek szektora tűzoltó-mentő egységek igazgatóságának helyettes vezetője, a szerbiai RTV-nek elmondta, hogy az év eleje óta a szektor mintegy 24 ezer alkalommal avatkozott közbe. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki, amelyekben 4 ember vesztette életét. Szerbiában jelenleg 45 aktív tűzeset van. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban további apadás várható. Bezdánnál tegnap reggel mínusz 155 cm-es, Gombosnál pedig mínusz 91 cm-es vízállást mértek. Ez áll a Köztársasági Rendkívüli Helyzetek Törzskarának operatív csoportjához eljuttatott jelentésében. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint csütörtökig az Újvidéktől folyás irányban felfelé található hidrológiai mérőállomások többségénél további, mintegy 10-12 cm-es vízszintcsökkentésre lehet számolni. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakaszára.

0: A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. A pályákat teljesen lezárják a forgalom elől, a résztvevőket pedig frissítő állomások, egészségügyi csapatok és a mentőszolgálat is segíti. A hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy általában az 5 kilométeres táv a legnépszerűbb, idén azonban eddig a félmaratonra, vagyis a 21 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben. A szervezők idén külön jutalmazzák azt is, ha valaki megdönti a félmaratoni pálya rekordot. Az új rekord felállítója támogatást kap ahhoz, hogy egy másik regionális versenyen is rajthoz állhasson. Nevezni egyébként augusztus 20-án délig még lehet. Zsivice Szavin, a 9. szabadkai félmaraton szervezőit hallják.
1: A Szabadka Város Sportszövetségéhez tartozó egyesületek és klubok tagjai kedvezményesen 3000 dinárért nevezhetnek. Mindenkit szeretettel várunk, három táv közül lehet választani, 5, 10 és 21 kilométer. Idén a nevezések száma nagyjából egyenletesen oszlik meg a három táv között. Korábban általában az 5 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben, azt követte a 10 kilométer, végül pedig a 21 kilométer. Táv. Jelenleg azonban a félmaratoni táv vezeti a nevezéseket, úgyhogy érdekes lesz, ha idén valóban a félmaratonisták lesznek a legtöbben.
0: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, enyhe hideg front érkezett a térségbe, de hatása nem sokáig tart. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban lassan, de biztosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint csapadékra is számítani lehet, különösen a hét második felében.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A régió és a világ.
5: A régió és a világ.
4: Legfrissebb információi.
6: Reklám következik.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
8: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a hét napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
13: Reklámot hallottak.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabad a lényeg.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 18 para, a svájci frank 124 dinár 87 para, az angol font 137 dinár 23 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 40 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retrózenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 12:41 a pontos idő, elérkeztünk a műsor azon pontjához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem önökkel. Hát ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy mikor és mi lesz látható a TV képernyőjén a nap folyamán, akkor figyeljenek, mondom a részleteket, mégpedig 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, utána tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép nemzetek főzőversenye Kispiacon. Ez lesz a műsorban, vissza tudják nézni, ha nem vettek részt az rendezvényen. 17 óra 30 perctől megszokott időben híradó, majd utána zenezóna és kalamár is, 19 óra 30 perctől pedig szubjektív, melynek vendége Dolly, Emerton díjas magyar énekesnő, aki Vajdaságban koncertezett. 20 órától híradó, majd utána 20 óra 40-től forog a kamera, egy táncjáték, Vasviadal, Tűzdiadal, Fávián Andor dokumentumfilmje Hargita megye Kovács mestereiről. Ez lesz látható, forog a kamerában. Utána Kincses ládánk 21 óra 20 perctől Beodra Karlova lesz bemutatva, majd pedig zenezóna és híradó ismétlés lesz látható a tévéképernyőjén.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik utolsó előtti óráját zárjuk, hamarosan hírek, de előtte kihirdetem a nyereményjátékunk nyertesét. Egy darab 7 nap fél éves előfizetést nyerhetett az a személy, aki kommentben válaszolt arra a kérdésre a Facebookon, hogy ha egy napra ő lenne a 7 nap újságírója, akkor miről készítene riportot. Nagyon-nagyon sok üzenet, komment érkezett, köszönjük szépen, és most pedig egy online sorsoló appot használok a nyertes kihúzásában. Egy kattintás, és már forog is a szerencsekerék. A nyertes pedig nem más, mint egy pillanat, Engi István. Gratulálok, a kollégáink felveszik majd önnel a kapcsolatot. Aki viszont nem nyert, ne csüggedjen, lesz még alkalom, készülünk még meglepetésekkel. Úgyhogy játszanak velünk, maradjanak velünk, és hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót. Következik most Tina Turner.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Labad Árpád. A szabadkai Nasáradoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsödei és óvodai csoportokba felvett gyermeket névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsödei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatják be fellebbezéseket kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Tegnap kezdődött a pótérettségi azon szerbiai 8-os diákok számára, akik igazolt okokból nem vettek részt a júniusi kísérettségin. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Tegnap anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, ma matematikából, holnap pedig az 5 választható tandár egyikéből írják meg a tesztet. Az előzetes eredményeket csütörtök reggel 8 óráig teszik közzé. Ezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire, a végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás 3. körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és balett iskolákat. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt 1 ember életét vesztette. A Sztolovéhegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a delibláti homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki, az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Észak-Macedóniában már a 3. ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjei férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján, számolt be egy helyi portál. A klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálattal igazolták a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés egyik formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Hideg front érkezett a Kárpát-medencébe. Ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban fokozatosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint csapadékra is számítani kell.
3: Aktuális.
0: Érdekes.
4: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
3: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 13 óra utáni járunk, folytatódik a Mozaik. Most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Technikus váltás is történt, az adás technikai lebonyolítását Nagy Viktor után mostantól Farkas Ervin végzi. Programokból pedig sosem elég, ebben az órában Szent Tamásra invitálom többek között majd a hallgatókat, ahol egy bál lesz szervezve a hétvégén, de mielőtt rátérnék a részletekre, következzen most Charlie Szökevény című száma.

0: Szent István ünnepe a Szent Tamási magyar közösség számára nem csak nemzeti ünnep, ugyanis az egyházi ünnepség mellett hagyományosan Szent István napi bálat is tartanak. A részletekről Paracki László kollégánk Szabados Fodor Beátát, a közösségi tanács kultúrával és oktatással megbízott tanácsosát kérdezte.
1: Az előző években tartott ünnepségekhez viszonyítva, idén van néhány változás. Mit kell tudni az idei bálról?
2: Korábbi évekhez hasonlóan mindig pénteken tartottuk a Szent István napi bálat, tehát augusztus 20-ához legközelebbi pénteken. Idén ez picit másképp lesz, hisz szombati napra tudtuk áttenni a zenekarhoz alkalmazkodva. Tehát idén augusztus 22-én szombaton lesz a Szent István bálunk, a már megszokott Jovanna Vizmáj általános iskolában. Ami még egy picit változás, hogy idén a belépő nem csak a vacsorát tartalmazza, hanem a komplett italfogyasztást is. Mivel támogatóink vannak, ez miatt egy nagyon kedvezményes árral tudjuk a bálat kivitelezni, tehát 2000 dinárba fog kerülni a komplett vacsora komplett italfogyasztással. Idén a Vajda, Tóth és Szabó triót fogja a zenét biztosítani, a vacsora, hogy már megszokott, vegyestál lesz, a hagyományosnak számító dobostortát is szeretnénk idén, hogy továbbra is megmaradjon, és ahogy már tavaly bevezettük, idén is az új kenyérnek a megszentelését, mivel hogy ez Szent Istvánhoz kötődik, itt a bál keretein belül fogjuk elvégezni.
1: A Szent Tamási ünnepségre bárki jelentkezhet, azonban a helyfoglalás kötelező. Az érdeklődők a 063-88-04-026-os vagy a 060-50-30-051-es telefonszámon jelentkezhetnek.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisrada Novácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusig utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

Egy különleges helyre invitálom önöket, holnap, augusztus 19-én, szerdán, a Topolyai Plébánia szervezésében Szent István vigiliája lesz 18 órakor a Topolyai Katolikus Templomban, majd hangverseny, ahol az újvidéki Izador Bájuty konzervatórium orgonista növendékei lépnek fel. Nos, aki teheti, vegyen részt az eseményen, és akik pedig útközben hallgatnak bennünket, legyenek nagyon résen, az információim szerint Szabadkán az egészségügyi középiskolánál rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így mindenképp vezessenek óvatosan és körültekintően. Yes, it's the story of my baker.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

13 óra 47 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk. Az adás azonban megy tovább. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Vidrács Krisztina, a Torontálvásárhelyi Mosa Piede Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk az intézmény működéséről. Ezt hallgathatják vissza majd 14 óra után. Majd 16 órától híradó, utána muzsikál a mozi, és este pedig elhozzuk önöknek a legnagyobb rockslágereket. Holnap délelőtt Búzás Zsuzsannával ébredhetnek. Kiderül, hogy mit mond a környezetvédő szakember arról, hogy kiszárad a Krivaja folyó, de a holnapi műsorban a világ legkedveltebb kávéfajtáiról is lesz egy beszélgetés. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, műszaki munkatársak délelőtt Nagy Viktor volt, a folytatásban pedig Farkas Ervin van itt önökkel. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást!

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális-gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasolt, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig átlagosan mintegy 70 ezer dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. A szakszervezetek szerint a 600 eurós ajánlat nem elegendő. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb szeptember 15-ig. A szabadkai Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Tegnap kezdődött a pótérettségi azon szerbiai nyolcadikosok számára, akik igazolt okokból nem vettek részt a júniusi kísérettségén. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Tegnap anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, ma matematikából, holnap pedig az 5 választható tantárgy egyikéből írják meg a tesztet. Az előzetes eredményeket csütörtökön reggel 8 óráig teszik közé. Ugyanezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire, a végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás 3. körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és balett iskolákban. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidéktől felfelé további 10-12 cm-es vízszintcsökkentésre lehet számítani. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges erreket, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra.
6: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, ez befolyásolja most az időjárást. Ma még 30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk, az elkövetkező napokban azonban lassan, de biztosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint csapadékra is lehet számítani.
6: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 107,1 MHz.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A mózsiai származású Vidrács Krisztina már harmadik alkalommal tölti be a torontálvásárhelyi Mosápiade általános iskola igazgatói posztját. Milyen beruházások és fejlesztések valósultak meg, milyen tervekkel készülnek az új tanévre, és hogyan igyekeznek még jobb feltételeket biztosítani a diákok számára? Erről kérdezte az intézmény vezetőjét Pető Attila.
2: Beszélgessünk először akkor magáról az iskoláról. A Dél-Bánát legnagyobb iskolájaként tartják számon ezt az intézményt. Hány tagozat működik itt, hány gyerek tanul magyar nyelven?
3: Így van, 306 diákkal működik a Mosápiade általános iskola, amely két nyelven, szerbül és magyar tannyelven vannak osztályaink. 306 diákból körülbelül 100-nyi a magyar diákok száma, a többi szerb nyelven tanul, és hát igen, a Dél-Bánátban a legnagyobb szórványiskola vagyunk, ahol még ilyen számban jelen van a magyar oktatás.
2: Ön 2017-ben érkezett meg ide az iskolába. Milyen út vezetett ide, tehát miért pályázta meg ezt a posztot?
3: Tanügyben dolgoztam Mózsián az általános iskolában, ahol osztálytanítóként voltam, és nagyon szerettem azt a munkámat, de ott is ugye az összevonások miatt munkafölösleggé váltam, így már egy kihívás volt előtte is számomra az, hogy akár kipróbáljam magam valami másban, és ekkor adódott ez a lehetőség, hogy itt Torontálvásárhelyen abban a pillanatban nem volt igazgató, potenciális jelölt sem, úgyhogy így nekem ez természetes volt, hogy ezt a kihívást, vagy ezt az ötletet, ami már előtte is így a fejemben volt, kipróbáljam. Egyszer így ilyen baráti körben kérdezték tőlem, hogy szeretnék esetleg intézményvezető lenni, és én akkor azt mondtam, hogy egy ilyen kisebb településen, mint például Torontálvásárhely, ott szívesen lennék igazgató, és ezt így valaki fönt meghallotta, és így aztán így alakult az életem is, hogy most már 9. éve vagyok itt, ahogy mondta, a harmadik mandátumban, és már úgy érzem magam, hogy itt is itthon vagyok, úgyhogy itthon és otthon vagyok, körülbelül ilyen érzéseim vannak.
2: Milyen körülmények fogadták, amikor megérkezett?
3: Amit láttam, az az, hogy nagyon sok fejlesztésre van szükség, és azt a célt tűztem ki magam elé, hogy minden évben valamiben fejlesszük az iskolát, nem csak magát az épületet, hanem az oktatás színvonalát is, a programokat és a közösségnek az erejét próbáltam kihasználni, hogy minél több sikerünk legyen, és azt gondolom, hogy ennek a célnak az útján haladtunk, egyre többen kapcsolódtak ehhez a célhoz, és én azt gondolom, hogy ezért vagyunk sikeresek, és ez sikerült így közösen a család, a közösség és az iskola összefogásával ez ügyben tenni.
2: Egészen pontosan milyen sikereket sikerült megvalósítani, majd így kérdezik, mert kiket tudott megszólítani, kik azok, akik szívesen bekapcsolódtak ennek a történetnek a megvalósításába?
3: Az épület fejlesztésében természetesen anyagi vonzata volt a dolognak. Itt nagyon sokat segített nekünk a tartományi oktatási titkárságnak a pályázatai, aminek köszönhetően először felújítottuk a nyílászárókat. Itt az egész épület területén az összes nyílászáró kilecserélve több fázisban valósult meg, 3 év alatt sikerült ezt megoldani, illetve most következik majd, ami már nagyon régi álmunk, hogy a mosdóknak a felújítására is sor kerüljön. Ez most a nyár folyamán fog megvalósulni, valamikor augusztus folyamán kezdődnek majd meg a munkálatok. Úgyhogy ami így a fejlesztést illeti, talán ezt a két nagyobb pályázatot emelném ki. Ez mellett természetesen a Bethlen Gábor pályázatokból, ahol bútorzatot tudtunk felújítani, tehát ezek az ilyen típusú fejlesztések, vagy a Magyar Nemzeti Tanács pályázatai. Ezen kívül, ami magát az oktatást és a programot illeti, nagyon sok esetben csatlakoztak hozzánk a szülők, és én nagyon hálás vagyok nekik ez miatt. Fölismerték azt, hogy egy szórványban egy iskolát fönntartani csak is közösen tudunk megvalósítani és működtetni, úgyhogy azt gondolom, hogy a közösségnek az ereje a szórványban rendkívül fontos. Ugyanúgy nem csak a szülők, hanem az itt működő intézmények is, a kultúrotthon, a helyi közösség, mindenki tudja, hogy miért fontos, hogy összefogjunk, és a programjainkat támogassák. A programokra, ugye, amiket mi szervezünk, itt vannak jótékonysági célú, környezettudatos nevelés, elektromos hulladékgyűjtés, ezek most, amik így eszembe jutnak, mind olyan programok, amelyekben nem csak a diákok, hanem a szülők is bekapcsolódnak, és ezért tudnak sikeresek lenni, hiszen mi kevesen vagyunk, de hogyha összefogással mindenki itt van ezeken a programokon, akkor nagy dolgot tudunk elérni.
2: Ezt pontosítsunk most egy kicsit konkrétan, hogy pont akkor a magyar ajkú diákokra, illetve a szülőkre is, akiknek ezek szerint sokat lehet köszönni, amiatt, hogy ez az iskola most így néz ki, ahogy, és így működik, ahogy adott ez az intézmény, felújítva ez az épület. Folyamatosan mégis ugye arról hallunk, hogy fogynak a magyar lakosok, nem csak itt, hanem egész Vajdaságban. Önök mit tapasztalnak ebből itt Torontálvásárhelyen, illetve hogyan tudják ezzel felvenni a harcot?
3: Én mindig pozitívan próbálok hozzáállni, és kihozni abból a helyzetből, amiben vagyunk, a maximumot. Én azt gondolom, hogy előnyt is jelenthet az, hogy egyénileg tudnak a tanárok
2: felvenni a harcot.
3: Én mindig pozitívan próbálok hozzáállni, és kihozni abból a helyzetből, amiben vagyunk, a maximumot. Én azt gondolom, hogy előnyt is jelenthet az, hogy egyénileg tudnak a tanárok foglalkozni a magyar ajkú diákokkal, hiszen kis létszámú osztályokban.

0: segíteni akár tanulásban, akár más programok megvalósításában, és mindig igyekszünk kihozni a maximumot abban, hogy felajánljunk a diákoknak akár nyári táborozásokat, amelyekkel mindegy kis pluszot kaphatnak azért, hogy anyanyelvükön tanulnak. És azt gondolom, hogy ezt fölismerték a szülők is, és ez fontos a számukra, hogy ez van. Néptáncot bevezettük, az iskola keretein belül működik, ami ugye az elmúlt években nem működött a településen. Most 20 diákkal, alsós és felsős diákokkal néptáncot tanulnak, köszönve a kollégáknak, akik bevállalták azt, hogy heti szinten foglalkozzanak velük, akkor, amikor itt vannak az iskolában, hiszen nehéz utána már visszahívni a gyerekeket akár a kultúrotthon kereteibe. Hétvégén természetesen ott próbálnak, nagyon sok szemlén vesznek részt, különböző versenyekre visszük a gyerekeket, amelyek mind pluszot jelenthetnek azért, hogy anyanyelvükön tanulnak.
1: Érezhető egyébként nagy csökkenés, amióta megérkezett, tehát 2017 óta a mai napig.
0: Igen, természetesen. Körülbelül, ha jól emlékszem, 150 diákunk volt akkor magyar ajkú, most pedig ugye ez a 90 diák körül forog a szám, úgyhogy igen, nagyon csökken. De szerencsére vannak olyan esetek, amikor visszaköltöznek családok, és volt már pár eset, hogy magyar családok jönnek vissza, több gyermekes családok, nekik különösen örülünk, hiszen minden gyermek számít, és ilyenkor nagyon örülünk, ha egy évben 3 diák is visszatér.
1: És egyébként mik a tapasztalatok, tehát azok a diákok, akik befejezik ugye az általános iskolát, később hol boldogulnak, amennyire ezt ugye le tudták követni, tehát merre viszi őket az út?
0: Ami a továbbtanulást illeti, nekünk természetesen fontos, hogy itt a szórványban működő középiskolákba irányítsuk a diákokat. Nagybecskerek területénre sok diákunk iratkozik, kollégiumi ellátásban részesülnek, úgy a leány kollégiumban, mint a fiú kollégiumban. Pancsova közelsége miatt vannak diákok, akik szerb nyelven tanulnak tovább, hiszen itt a szerb nyelvtudás azért elég megfelelő, hogy tudjanak tovább tanulni, valamint akár Szabadka, Topolya felé is irányulnak a diákok. Ez most már vegyes, de többségében Becskerek az, amit választanak. És utána későbbiekben ugye szakmát fejeznek, általában szakmai dolgokkal foglalkoznak, de most hallottam, hogy van diákunk, aki már az orvosi egyetemre iratkozik, magyar kislány, úgyhogy vegyes.
1: Maga az iskola is egyébként vegyes itt, tehát ugye szerbek és magyarok is tanulnak itt. Hogyan jönnek ki egymással, hogyan működik ez a mindennapokban? Tehát vannak esetleg nézeteltérések, vagy együtt tudnak működni ezek az osztályok?
0: Azt gondolom, hogy Torontálvásárhely egy kiváló példa arra, hogy mennyire jól is lehet közreműködni, és mennyire fontos az számunkra, hogy sokszínűek vagyunk, és hogy vannak közöttünk tényleg nagyon sokféle nemzetiségű diákok is, és tanárok is. A diákok között ugye magyar, szerb, a tannyelven tanulnak a diákok, de ezen kívül vannak kisebbségek is, mint a roma, kínai és az orosz tanulóink. Erre is külön büszkék vagyunk, hiszen mindig nagyon pozitívan fogadták őket, úgy a kollégák, mint a diáktársak is, és igyekeztünk őket befogadni, jó házigazda, jó iskola lenni olyan szempontból, hogy ezek a gyerekek jól érezzék itt magukat. Ugyanúgy a tanárok között is, ha bemegyünk a tanáriba, itt vannak román kisebbségű, szlovák, szerb és magyarok, és a tanáriban minden nyelvet lehet hallani is, és én azt gondolom, hogy ez nekünk egy előnyt jelent, és ilyen szempontból a tanárok is nagyon nyitottan állnak hozzá a kisebbségi kérdésekhez, az egymás megsegítésén. Ugyanúgy a gyerekek nagyon sok esetben, mivel kis létszámú osztályokról beszélünk, sokszor együtt tornáznak tornaórákon, itt a szerb nyelvet is el tudják egymástól sajátítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez előnyt jelent a számunkra.
1: Ön múzsiáról érkezett ide Torontálvásárhelyre. Mennyiben különböznek, vagy miben különböznek a múzsiai magyarok a torontálvásárhelyi magyaroktól?
0: Hát ezt így nehéz megfogalmazni múzsiaiként. Ott is érezhető a közösség összefogása, nagyon sok civil egyesület működik, de talán itt azért, hogy én nem idevalósi vagyok, itt máshogy látom talán a dolgokat, és ők is máshogy közelítenek felém, mint hogyha mondjuk helyi lennék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon segítőkészek az emberek, jótékonysági célokra nagyon sokan hajlandóak és vevők, ez talán az, amit én itt így megfigyeltem, és hát az, hogy nagyon vendégszeretőek és örülnek minden plusz programnak, minden lehetőségnek, amelyre az iskola pályázna, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nyitottak, habár sokan azt mondják, hogy nem olyan nyitottak, de én ezt teljesen máshogy látom.
1: Mit

0: adott önnek személyesen az elmúlt 9 év, amit itt töltött?
1: Maga az én munkámban a fejlődés, illetve az, hogy én tudok most kezelni olyan helyzeteket, amiket mondjuk előtte nem tudtam volna elképzelni, ezt magával a munkával tanulja meg az ember. 60 munkásunk van az iskolában, ezt mind koordinálni kell. Az elmúlt időszakban volt a COVID, vagy voltak a sztrájkok, amelyek mind új helyzetek voltak a számunkra, és talán ez a reagálás ezekre az új szituációkra, helyzetekre egy flexibilitást kívánt meg tőlünk vezetőktől is, és sok mindent tanultunk ezeknek a helyzeteknek köszönhetően, és azt is, hogy mennyire fontos a jó kommunikáció, a jó kapcsolattartás, hiszen azt gondolom, hogy a kollektívban is egy jó hangulat működik, még akkor is, hogyha nem mindig vannak egyforma hozzáállásaink bizonyos dolgokhoz, de hogyha ezeket le tudjuk tisztázni, egymást tiszteletben tartani, akkor azt gondolom, hogy egy jó hangulat marad meg, és tudunk együtt dolgozni, hiszen mindannyian azért vagyunk itt elsősorban, hogy a diákok érdekét szolgáljuk, és én azt gondolom, hogy ez ebben az iskolában így van.
0: Említette most a COVID-ot, vagy a sztrájkokat. Mekkora kihívás volt szembenézni ezekkel a helyzetekkel?
1: Hát ami a COVID-ot illeti, ez természetesen nagy kihívás volt. Fel kellett készülnünk, akkor abban a pillanatban még nem voltak technikailag olyan feltételeink, hogy ezt olyan nagyon jól meg tudjuk oldani, ezért sok esetben nyomtattuk a feladatokat akkor a diákoknak, de mindig igyekeztünk mindenki számára elérhető tananyagot és tudást biztosítani akkor is, és itt is érezhető volt az összefogás, hogy azért mindenkire lehetett számítani. Magában a sztrájkban is nálunk nem igazán volt nagy mértékű sztrájk, voltak kollégák, akik időnként sztrájkba léptek, de hát ezeket is ugye tiszteletben tartottuk, és igyekeztünk mindannyian azok a kollégák is, hogy a diákok ezt ne érezzék meg, és hogy ezt a tananyagot akár bepótolják, úgyhogy ilyen szempontból működött a dolog.
0: Ami a tanárok helyzetét illeti, van elég magyar ajkú tanár, aki tud itt dolgozni, akár itt Torontánvásárhelyen, vagy más településekről érkeznek, ez hogy működik?
1: Hát ez igen, ez a jövőben szerintem gond lesz. Most per pillanat, ami a magyar oktatókat illeti, rendben vagyunk. Mindegyik ugye tantárgyból vannak tanáraink. Megesik, hogy például angol nyelvből olyan kolléga dolgozott, aki nem beszéli a magyar nyelvet, de ez meghatározott időre volt, és talán jót is tett a diákoknak, hogy csak angolul tudtak beszélni. Ami a tanítókat illeti általános iskolában, itt most ebben a pillanatban mind a 4 évfolyamon vannak tanítóink, de a jövőt illetően nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni, úgyhogy én mindenképpen buzdítom a diákjainkat is, hogy válasszák a tanügyet, és legyenek tanárok, tanítók, hiszen szükségünk lesz ebben erre a jövőben is. Ami a szerb kollégákat és a magyarokat is illeti, ők utazók általában. Pancsováról utaznak a kollégák, Belgrádból is vannak kollégáink, Nagybecskerekről, Muzsjáról, úgyhogy itt a környék, a bánáti részből utaznak leginkább a tanárok. Helybeliek is természetesen vannak, de sok az utazó.
0: Egy ilyen pozíció rendkívül sok időt és felelősséget igényel. A szabad idejében mire jut ideje önnek?
1: Sok mindenre jut. Én valahogy mindenben így aktív vagyok, úgyhogy hobbi szinten is kézműveskedéssel is foglalkozom, úgyhogy igyekszek mindig mindenre találni időt. Itt is fontos számomra a barátkozás. Az iskola keretén belül minden évben megszervezzük a tanári kirándulást, amikor úgy zárjuk az évet, hogy közösen egy ilyen team buildingre elmegyünk, és 2-3 napot ott töltünk, ahol lezárjuk az adott évet, esetleg ezeket a nehézségeket, amelyek voltak, akkor ezeket is ott át tudjuk beszélni, tudjuk később felejteni és új lappal indítani az ősz folyamán.
0: Nyilván ez most nehéz és hálátlan kérdés is szokott lenni, amit felteszek, de hogyan látja az intézmény jövőjét a magyar ajkú diákok szempontjából, illetve Torontálvásárhely jövőjét a magyar lakosok szempontjából? Meg tudnak itt maradni?
1: A csökkenő tendencia az mindenképpen van. A szeptemberben induló elsősök száma először 4 volt, aztán visszajöttek, hogy a külföldi, és 5 diákkal indulunk szeptemberben. Hogyha ez a szám továbbra csökken, akkor ez sajnos a jövő, hosszú távú jövőt illetően nem lesz pozitív, de én nagyon remélem azt, hogy amennyire most kiszámíthatatlan mindenhol a világ, hogy ezek a családok, akik esetleg elmentek, többen visszajönnek közülük, és így fent tudjuk tartani majd itt a lakosságot. Azt gondolom, hogy ha Dél-Bánátról beszélünk, akkor Torontálvásárhely az a nagyobb település, ahol én látok jövőt, és a megmaradás érdekében, illetve akár Székelykeve, ahol nagy részben ugye a magyarok száma még tehát vannak, ott is csökkenő tendenciában, de vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy van jövő, és én remélem, hogy ez meg tud maradni még sokáig.
0: Mit tud tenni maga a közösség, akihez tud fordulni annak érdekében, hogy ez azért mégiscsak működjön?
1: Hát itt ugye a beiskolázási csomagok azok, amelyekre mi hangsúlyt fektetünk, ami az oktatást illeti, de ugyanúgy a pályázatok, amelyel a vállalkozók tudnak indulni, és szülők esetleg a munkahelyi problémájukat ezáltal meg tudják oldani, hogyha vállalkozással foglalkoznak. Nagyon sok esetben, így akár az iskolában más tanácsokat, vagy kérdéssel fordulnak hozzánk a szülők, akár az ösztöndíjaknál, az űrlapok kitöltése, tehát a mi feladatunk szorványban nagyon sokrétű, nem csak az, hogy átadjuk az üzenetet, hanem ezekkel a szülőkkel foglalkozzunk, hogy érezzék a törődést, és hogy tudják, hogy hozzánk akár más dolgokkal is tudnak fordulni. Ilyen szempontból nagyon közreműködünk a helyi intézményekkel is, és kapcsolatban vagyunk, hogy ilyen esetekben tudjunk segíteni. Szociálisan hátrányos helyzetű szülőknél is az egyházzal tudunk közreműködni, akik ilyenkor lépnek és segítséget nyújtanak, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon fontos a szorványban. És azt gondolom, hogy fontos az is, hogy a tömb is tudja ezeket a problémákat, és hogy különös tekintettel segítség a szorványt, hiszen a mi megmaradásunk létkérdése, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból is fontos a törődés, és az, hogy ezek a helyiek érezzék ezt a törődést.
0: Vidács Krisztinának köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és további sikereket kívánok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Minden kedden 20 és 21 óra között
5: Led Zeppelin
6: és a Black Sabbath,
5: AC/DC, Motorhead, dereng valami?
7: A klasszikus rock esti iskolája.
5: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig 70.470 dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. A szakszervezetek szerint a 600 eurós ajánlat nem elegendő. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb szeptember 15-éig. A szabadkai Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsödei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsödei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdődik tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-a között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-a és 28-a között bírálják el. Az Etna ismét kitört Szicíliában füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. A 29 éves Kansasból érkező turista az olasz tűzoltók közlése szerint olyan területen tartózkodott, amelyet a közelmúltbeli vulkáni tevékenység miatt lezártak a látogatók elől. Vasárnap este helikopterrel mentették ki az erdőhatár fölötti kitett területről, de később halottnak nyilvánították. A hatóságok nagy kiterjedésű területeken korlátozzák a vulkán megközelítését. Az Etna tevékenységi miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. Észak-Macedóniában már a 3. ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjei férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján, számolt be egy helyi hírportál. A klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálattal igazolták a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés egyik formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencébe még tegnap este, ez befolyásolja most néhány napig az időjárásunkat. Az elkövetkező napokban azonban lassan, de fokozatosan és biztosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint a hét második felében csapadékra is számítani lehet.
0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: na tűnés.
1: A háttér a munkához,
2: a társ a pihenéshez.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisrada Novácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusigy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsiga Pál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
4: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Nem született megállapodása a jövő évi minimálbérről, a döntés a kormány kezében maradt. 10 új támogatási programmal segít a szerb kormány a kisvállalkozásoknak és a vállalkozóknak. Megjelentek a szabadkai Nasáradoszt iskoláskor előtti intézménybe felvett gyerekek listái, és felújítás miatt ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. Ezek a fő témák, jönnek a részletek. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig 70.470 dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb, szeptember 15-ig. Az ülés után Sinisa Mali pénzügyi miniszter kiemelte, az állam által meghatározott emeléssel a minimális fogyasztói kosár értékének 117%-át fedezné a minimálbér. Mali szerint ez az utolsó lépés a szerb a 2027 programban kitűzött cél elérése előtt, amely szerint 2027 végére 650 euróra kell növelni a minimálbért. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy szeptember 14-én egyszeri támogatást fizetnek a nyugdíjasoknak és a rászoruló családoknak, szeptember 22-én pedig minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri támogatást kap.
7: A minimálbér csak egy része a felelős gazdaságpolitikának. Az életszínvonal javítását a bérek, a nyugdíjak és a minimálbér emelése is szolgálja. Másrészt pedig, amikor valamilyen probléma merül fel, az állam ott van, hogy reagáljon és segítséget nyújtson. A jövőben is így fogunk eljárni. Ezzel a 9,2%-os emeléssel fontos lépést teszünk afelé, hogy jövő év végére Szerbiában az átlagbér elérje az 1400 eurót. A minimálbér emelése ugyanis felfelé húzza az átlagbéreket is. Ahogy tudják, már tavaly decemberben az átlagbér átlépte az 1000 eurós határt, és 1057 euró volt. Ezzel az ígéretünket is teljesítettük. Ezek mindegy olyan kirakós, fontos darabjai, amelyet felelős gazdaságpolitikának nevezünk, és itt nem fogunk megállni.
6: 10 új támogatási programmal segíti a szerb kormány a kisvállalkozásokat és a vállalkozókat. A csomagra összesen 3,6 milliárd dinárt különítettek el, amelyből 860 millió dinár vissza nem térítendő támogatás, emellett pedig kedvezményes hitelek is elérhetők. A lehetőségek a már működő vállalkozások mellett a fiatalokat, a nőket és a külföldről hazatérőket is célozzák. A támogatásokat többek között beruházásokra, fejlesztésre és forgóeszközök finanszírozására lehet felhasználni, a részleteket Szabó Regina mondja.
5: A támogatási csomagra mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, szövetkezetek és egyesületek is jelentkezhetnek. A programok a már működő vállalkozások mellett a kezdő vállalkozókat, a fiatalokat és a nőket is célozzák. A támogatásokat többek között alapanyagok és egyéb termelési kellékek beszerzésére, gépek, berendezések és szállítójárművek vásárlására, valamint a termelési kapacitás bővítésére lehet használni. Adriana Mesarović, miniszterelnök helyettes, gazdasági miniszter. Tehát ezekben a programokban 40-től 100%-os visszanemtérítendő támogatást is igénybe vehetnek, valamint támogatott hitelekre is jogosultak lehetnek, amelyeket a kereskedelmi bankokon keresztül évi 2%-os fix kamattal biztosítunk. Ez valóban komoly lendületet adhat a vállalkozásoknak. Ahogy már említettem, szeretnénk támogatni a kisvállalkozásokat, valamint megerősíteni a fiatalokat és a nőket abban, hogy megvalósítsák üzleti elképzeléseiket. Ez tehát a startupokra, valamint a már működő vállalkozásokra és egyéni vállalkozókra is vonatkozik, hogy új lendületet adhassunk a működésüknek. A csomag a külföldről hazatérőket is támogatja, ha Szerbiában szeretnének vállalkozást indítani vagy fejleszteni. Számukra 1,5 millió dinár vissza nem térítendő támogatás, és ugyanekkora összegű kedvezményes hitel áll rendelkezésre. Ha azonban saját önerővel rendelkeznek és nem szeretnének eladósodni, akkor csak a vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetik, és ennek segítségével fejleszthetik tovább vállalkozásukat. Emellett a kereskedelmi bankokon keresztül támogatott kamattal biztosított hiteleket is elérhetővé tettünk, évi fix 2%-os kamattal. Ez a kereskedelmi banki hitelekhez képest akár 3-4-szer is kedvezőbb lehet. Ezek a hitelek forgóeszközök finanszírozására és beruházásokra is használhatók, így érdemben segíthetik a kisvállalkozásokat. A pályázati felhívások már elérhetőek a Szerb Gazdasági Minisztérium honlapján. Jelentkezni szeptember 4-éig lehet. A minisztérium szerint az eljárást egyszerűsítették, a pályázóknak a kérelem mellett üzleti elképzelésüket és üzleti tervüket is be kell mutatniuk. Fontos újdonság, hogy aki több program feltételeinek is megfelel, egyszerre több támogatásra is pályázhat. A megítélt összegeket ugyanakkor csak a pályázatban meghatározott célokra lehet felhasználni, a felhasználást pedig ellenőrzik.
6: A szabadkai Nasár Ádoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyerekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdésig tartó óvodai csoport meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújhatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Ideiglenes helyszíneken kezdik meg az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendékeit, a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. A költözésre az óvoda épületében zajló munkálatok miatt van szükség, Korom Sarolta riportja.
8: Az idei tanév kezdete előtt két héttel még javában zajlanak a munkálatok a Magyar Kanizsai Gyöngyszemény kiskoláskor előtti intézmény központi épületén. A nyár eleje óta kívül és belül is dolgoznak az épületen, amely így egyelőre nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A közel fél évig tartó felújítás idejére ezért átszervezik az óvoda működését, a csoportokat a helyi Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
9: Ebben a két intézményben 3-3 csoport fog dolgozni, és lenni ott lesznek a gyerekek. Pontosan 135 gyermeket érint ez a költöztetés, de ez elkerülhetetlen a biztonság érdekében. Más opciót nem gondoltunk, mert ezek az intézmények megfelelőek arra, mind higiéniailag, mind pedig minden szempontból, mert oktatás folyik mind a kettőben, tehát a higiéniai feltételek és a termeknek a nagysága is megfelel arra, hogy itt megfelelő oktatás folyjon.
8: Amint egy 20 millió dinár értékű beruházás a tartományi kormány támogatásával valósul meg. A munkálatok mellett az önkormányzat az óvodások ideglenes elhelyezésének megszervezésében is szerepet vállal. Fontos szempont volt, hogy a felújítás ideje alatt a gyermekek továbbra is helyben megfelelő körülmények között kezdhessék meg és folytathassák az új tanévet. Fejszámmel Róbert, magyar kanizsai polgármester.
10: Természetesen az önkormányzat részéről meg volt a nyitottság és a támogatás arra vonatkozóan, hogy új intézményekbe kerüljenek a gyerekek, hiszen lehetett volna választani, vagy nem lesz fél évig óvoda, vagy a gyerekeket utaztatjuk a falvak különböző óvodáiba. Én úgy gondolom, hogy egyik sem a legjobb megoldás. Ez, ami most megszületett az óvoda szakkáderei részéről és vezetősége részéről, hogy egy másik intézményt alakítsunk át a gyerekeknek megfelelően helyszínni, én úgy gondolom, és ez itt van Magyar Kanizsán, úgy gondolom, hogy ez volt rá a legjobb megoldás.
8: A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, így a tervek szerint az óvodások már a második fél évet a megújult intézményben kezdhetik meg.
6: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kiemelt figyelmet kap az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartására a vonatkozó 2034-ig szóló stratégiában, és nőtt a kereset az ingatlan piacon a 40 négyzetméter alatti lakásokra. Jönnek a részletek. Új irányokat szabna a szerbiai mezőgazdaság és vidékfejlesztés előtt a 2034-ig szóló stratégia, amelyet a napokban fogadtak el. A dokumentum átalakítaná a támogatási rendszert, nagyobb hangsúlyt helyezne a beruházásokra és a vidékfejlesztésre, emellett élelmiszer ombudsman létrehozását is előirányozza. Kiemelt figyelmet kapna az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása. Mutatjuk, melyek a stratégia hozását is előirányozza. Kiemelt figyelmet kapna az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása. Mutatjuk, melyek a stratégia legfontosabb tulajdonságai. Szabó Regina összefoglalója.
11: A stratégia egyik legfontosabb eleme a támogatási rendszer átalakítása. Tatjana Bránkova, mezőgazdasági miniszter tanácsadója szerint a közvetlen kifizetések szerepe fokozatosan csökkenhet, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a beruházások, a technológiai fejlesztések és a vidékfejlesztési intézkedések. Egyértelműen fokozatosan fogunk haladni. A legfontosabb feladat, amely most előttünk áll, az akcióterv kidolgozása. Az akciótervnek a következő 90 napban el kell készülnie. Ebben pontosan meghatározzuk majd a határidőket, a felelős intézményt és az alkalmazandó intézkedéseket. A következő 3 évre vonatkozóan készül majd akcióterv. Ebben először 100%-os arányban határozzuk meg például, hogy mennyivel növeljük a beruházást, illetve milyen mértékben növeljük a vidékfejlesztési támogatási intézkedések arányát. A mezőgazdasági stratégia új eleme az élelmiszer ombudsman intézménye. Tatjana Bránkov szerint annak létrehozását a mezőgazdasági minisztériumnak kell kezdeményeznie, a pontos működését és hatásköreit pedig a következő időszakban határozzák meg. Az ombudsman nem az árak szabályozására szolgál majd, nem ő fogja meghatározni, hogy például mennyi legyen a tej vagy a napraforgó ára, hanem olyan intézmény lesz, amely a termelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti tisztességes kapcsolatokért dolgozik. Az intézmény átláthatóan közzéteszi majd az árakat, és lehetősége lesz eljárásokat is indítani. Ennek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők ne az élelmiszerlánc leggyengébb láncszemei legyenek, hiszen végső soron minden tőlük indul. Az élelmiszer önrendelkezés erősítésében az állattenyésztés és a hazai vetőmagtermesztés is kiemelt szerepet kapna. A stratégia a fiatalok mezőgazdaságban tartását is ösztönözni. Generációváltási programot és ösztöndíjakat is terveznek. A vetőmagot stratégiai erőforrásként kezelnék, ezért a jövőben a nemesítésre, valamint az előállításra és feldolgozásra is nagyobb figyelmet fordítanának.
6: Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Különösen Belgrádban és Nizsben népszerűek a 40 négyzetméter alatti ingatlanok, de Szabadkán is sokan keresnek ilyen lakásokat.

0: adatokat. Az ingatlan közvetítők szerint ezek nem csak megfizethetőbbek, hanem könnyebben kiadhatók és értékesíthetők is, ezért a befektetők körében is kedvelt ingatlan típusnak számítanak, Balogh Sára riportja.
1: Sorra épülnek az új lakások Szabadkán, ahol különösen nagy a kereslet a kisebb, 30-40 négyzetméteres ingatlanok iránt. Ezek elsősorban a fiatal párok és az idősebbek számára lehetnek megfelelőek, és az áruk is kedvezőbb. Szügyi Rezső, szabadkai ingatlanügynök.
2: Hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk egy új lakásnak 1800 euró plusz-minusz a négyzetméterenkénti ára, akkor egy 60 négyzetméteres lakásnak azért meglehetősen magas ára van. Tehát egy háromszobás 60, egy pár négyzetméteres lakásnak azért bizony 100 ezer euró fölött van az ára. Tehát ilyen számítások, ilyen egyszerű matematika után persze, hogy népszerűbbek azok a 30-40 négyzetméter közötti lakások, amelyeknek az ára mondjuk valamilyen szinten elérhető, mondjuk egy átlagos hétköznapi ember számára.
1: Az ingatlan közvetítő szerint az új építésű lakásoknál a vételáron túl az is szempont, hogy nem kell külön felújításra költeni. A régebbi ingatlanok korszerűsítése ugyanis a megemelkedett munkaerő és az anyagköltségek miatt jelentős kiadást jelenthet.
2: Egyébként a munkaerő és az órabér ára is megemelkedett, tehát ebből egy felújítandó lakásnak az árát, hogyha megszámoljuk a felújítással, akkor helyel közel lehet, hogy megközelíti az új lakásnak az értékét, és amikor egy új lakást vásárolunk, akkor hát nem kell foglalkoznunk a felújítással, hanem mondjuk lakáshitelen keresztül az ügyfél megvásárolt egy új lakást, van rá 2 éves garancia, kis rezsivel, mondjuk ilyen szempontból azért lehet, hogy az új lakások azok valamennyivel népszerűbbek, meg persze az adózás szempontjából is, mert amikor régi lakást vásárolunk, ugye vár bennünket egy 2,5%-os forgalmi adó. Amikor új lakást vásárolunk, abban már benne van az áfa. Tehát akkor plusz adózást nem kell kifizetni.
1: Szabadkán nem csak a helyiek keresik az ingatlanokat, egyre több vásárló érkezik Belgrádból, Újvidékről és Szerbia más részeiről, de a külföldiek érdeklődése is nő. Az északbácskai városban ugyanis még mindig jóval alacsonyabbak az ingatlanárok, mint a nagyobb szerbiai városokban. Szabadkán 1800-1900 euró körül alakul a lakások négyzetméter ára. Újvidéken ugyanakkor mintegy 3000 euróval lehet számolni. A külvárosban körülbelül 2000 euróért, vagy valamivel ez alatt is találni kisebb lakásokat. Belgrádban ennél is magasabbak az árak. 2026 májusában az átlagos ár négyzetméterenként 3600 euró volt, a prémium új építésű ingatlanok esetében pedig a 6000 euró feletti ár sem számított ritkaságnak. Az új építésű ingatlanok közül a kisebb lakások kelnek el gyorsabban a fővárosban is, elsősorban azok körében népszerűek, akik első alkalommal teremtenek önálló otthont maguknak. Mirjana Todorovics, belgrádi ingatlanügynök. A kis lakások iránt a legnagyobb a kereslet, és a beruházók nagyon szívesen építik őket, azonban nincs teljes szabadságuk a lakóegységek számát illetően. A lakások számát a városrendezési előírások, a projekt követelményei és különböző egyéb szabályok korlátozzák, amelyek egyértelmű határokat szabnak annak, hogy a beruházó mit építhet. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% garzon. Az új építésű lakások átlagos alapterülete körülbelül 60 négyzetméter. A statisztikák szerint csak májusban mintegy 3500 új lakás építését kezdeményezték, átlagosan körülbelül 70 négyzetméteres alapterülettel.
0: A híradó végén lássuk a szerbiai tűzhelyzetet és a szerbiai folyók helyzetét. A legutóbbi jelentés szerint a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott közbe egy nap alatt, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztított tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Az év eleje óta a rendkívüli helyzetek szektora mintegy 24 ezer alkalommal avatkozott be, az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki, amelyekben 4 ember vesztette életét. Szerbiában jelenleg 40 aktív tűzesetet regisztráltak. A szárazság és a magas

0: 12 cm-es vízszint csökkentésre lehet számítani, ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a nap hátra levő részében is főként napos, de az eddigiektől hűvösebb időjárásra számíthatunk. Holnap a meteorológusok szerint felhős, helyenként csapadékos lesz az idő, a hőmérséklet csúcsértéke viszont 32 fok körül alakul.
2: Hírek
3: és azok háttere.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
5: Mi nem felejtettük el
6: a 70-es évek kedvenceit.
7: Mert a retro örök.
8: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: A 107,1-en.
10: Ahol a régi melódiák szólnak.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: A főhős ellovagol a messzeségbe.
3: A repülő csészeaj leszáll.
2: Valaki fegyvert ránt.
3: Más pedig szerelmesen ölel.
2: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
3: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 89 évesen, 90. életévében elhunyt Robert Redford színész 2025. szeptember 16-án. A Bácskeszidé és a Sundance kölyök című filmnek köszönhetően ismerhette meg a világ 1969-ben, de már előtte is szerepelt a Vásznon az 1967-es Mezítlába Parkban című vígjátékban Jane Fonda oldalán. Aggódott amiatt, hogy megtalálja a tipikus, szűke, jóképű férfi sztereotípiája, ezért igazán jól jött neki a Bácskeszidé és a Sundance kölyök, amiben Paul Newman-el együtt játszott. Ez a szerep hozta meg neki a hírnevet, amelyet további kasszasikernek számító alkotások követtek, mint amilyen az Ilyenek voltunk és a Nagy balhé. Utóbbi hozta el számára az első Oscar jelölést 1973-ban. Nagy sikert ért el a Watergate botrányról szóló Az elnök emberei című 1976-os filmmel, amelyben Dustin Hoffmannal szerepelt együtt, és amelynek ő volt a vezető producere. Az alkotás 8 Oscar jelölést kapott. Redford első rendezése az 1980-as Átlagemberek volt, amelynek hála a legjobb rendezőnek járó elismerést is odaítélték neki az Oscar és a Golden Globe díjátadón. Az 1985-ös Távol Afrikában Meryl Streep oldalán látható, és ez az egyik legsikeresebb filmje, amely 7 aranyszobrot zsebelt be. 2002-ben Oscar életműdíjat kapott. Robert Redfordra emlékezünk. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
2: Muzsikál a mozi.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Nagy balhé eredeti címén a The Sting, Robert Redford és Paul Newman közös krimie, amelyet George Roy Hill rendezett 1973-ban. A 30-as évek Amerikájában a maffia világába csöppenünk. Egy hatalmas átverésnek lehetünk tanúi, innen a film címe is, A Nagy balhé.

1973-ban mutatták be Robert Redford és Barbra Streisand főszereplésével az Ilyenek voltunk, eredeti címén a The Way We Were című drámát, Sidney Pollack rendezését. Főhőseink tökéletes ellentétei egymásnak, ami viszont közös, hogy mindketten a végletekig őszinték. Szinte lehetetlen, mégis egymásba szeretnek. Hiába a nyilvánvaló különbözőség és a szülői tiltás, összeházasodnak. Sokáig szenvedélyes és bensőséges a kapcsolatuk, ám a történelem közbe szól. Politikai és erkölcsi nézeteltéréseiket még a szerelem sem képes legyőzni.

Igazi szerelmes kalandfilm, valamint romantikus dráma az 1985-ös Távol Afrikától. Ismét Sidney Pollack rendezte Redfordot, aki mellett Meryl Streep játszotta a főszerepet. Karen házassága miatt kerül Afrikába, majd miután a frígy félresiklik, úgy dönt, ott marad, és megpróbálja fölvirágoztatni a farmot. Eközben beleszeret Dennis Finch-Hattonbe, a nyughatatlan kalandorba. Természetesen őt alakítja Redford. A zenét John Barry szerezte.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A média világába csöppenünk a Hírek szerelmesei című 1996-os romantikus drámában, amelyben Michelle Pfeifferrel játszik Robert Redford. Ő ismert televíziós újságíró, aki felfedezi magának Tellyt, akiből sztárriporter műsorvezetőt csinál. Közben persze szerelem szövődik köztük.

A 90-es évek egyik sikere volt a Tisztességtelen ajánlat című film. Az 1993-as romantikus drámában Robert Redford egy milliómost alakít, aki szemet vetett a gyönyörű, ám férjel rendelkező Diana-ra, aki nem más, mint Demi Moore. Egy éjszakáért $1 millió kínál fel a nőnek. De vajon mit szól mindehhez a férj, Woody Harrelson?

$1 millió egy éjszakáért egy férfi dögös feleségéért. A sztori, vagyis a tisztességtelen ajánlat Robert Redforddal és Demi Moore-ral nem igazán jött be a kritikusoknak, a nézők azonban szerették. A mozi pénztárakban több mint 6-szorosát termelte meg a gyártási költségeknek.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. Szorult pénzügyi helyzetben sok mindenre képes az ember, akár még a testét is eladja. Van, aki az orvostudománynak, van, aki szexuális célra. A tisztességtelen ajánlatban ez utóbbi történik, de úgy, hogy a dolog a férj beleegyezésével történik. Ráadásul a kissé öregedő milliómos nem más, mint Robert Redford.

A Suttogó című 1998-as romantikus drámában Christine Scott Thomas-szal esik szerelembe Robert Redford. Itt sem mennek simán a dolgok, ahogy általában a Redford filmekben, mert hát valami mindig közbe szól. A Suttogó című film dalával búcsúzom, Robert Redfordra emlékeztünk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: Muzsikál a mozi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 19 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
1: SMR.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.
1: Sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokat.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlékszem.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Itt csak retró sláger megy.
4: Reggel délben, este
3: 107,1. A régi

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
4: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
1: Már szól a Van Halen. Az alapítók a holland származású testvérpár Eddie, gitár és Alex, dob. Első lemezük 1978-ban jelent meg David Lee Roth énekessel, akit 1985-től Sammy Hagar váltott.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: Az 1979-ben Budapesten alapított Karthágó egyedülálló színfolt. A Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Guido Falvi Attila, Kis Zoltán és Kocsándi Miklós alkotta felállás a mai napig teljesen változatlan. A zenekar védjegyévé vált dübörgő elefánt logó Hannibal karthágói hadvezér híres harci elefántjaira utalva született meg.

0: Szabadkai Magyar Rádió,
1: ahol a gitároki és a riffeki a főszerep.
0: SMR.
1: Bár az 1974-es induláskor még Koncz Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: A Free 1968 és 73 között működő brit bluesrock zenekar volt. Feloszlásuk után tagjaiból alakult a legendás Bad Company.

0: Köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Hogy hívnak?
3: Rock klasszik.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4. I am the god of hellfire, and I bring you...

Az 1967-ben alakult Creedence Clearwater Revival zenei motorja John Fogerty énekes, szólógitáros volt. A feloszlásuk után évtizedekig pereskedett kiadójával a dalai szerzői jogai miatt, és Fogerty csak 2023-ban, 77 éves korában tudta végleg visszavásárolni a CCR életművének többségi részesedését.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rockslágereivel.
1: Ez már Ted Nugent, az 1948-ban született amerikai hard rock gitáros, aki a rockvilág egyik legmegosztóbb alakja, szenvedélyes fegyvertartási jogvédő és vadász.

0: A 6 húros mágia folytatódik.
1: Gitárlegendák a 107,1-en. A piramis vesztét végül nem a zenei nézeteltérések okozták, hanem az, hogy 1982-ben a rendőrség letartóztatta Somlajos basszusgitárost és Köves Miklós dobost. A vád szerint a külföldi turnék bevételeiből illegálisan vásároltak aranyat, amit becsempésztek az országba. Ez a botrány teljesen megpecsételte a zenekar sorsát, és az együttes feloszlott.

0: Rockzenet szól a rádióból.
1: Micsoda?
2: A hányatott sorsú Hitrock együttes 1979-ben alakult. A hanglemezgyári cenzúra által hátráltatott bandát elkerülte a nagy áttörés. 1984-ben jelent meg legismertebb daluk, a Vén csavargó halála.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Egy zenekar, amely a virtuóz gitárjátékot és a dübörgő hemondorgonát emelte be a rock történelembe. Érkezik a legendás brit ötös fogat, az 1968-ban alakult Deep Purple.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ők a Heart, az Ann Wilson énekesnő és Nancy Wilson gitáros vezette 1973-ban alakult rockbanda. A testvérek voltak az első nők, akik egy sikeres hard rock zenekart nem csak frontemberként vezettek, hanem maguk is írták a dalaikat és játszottak a hangszereikkel.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: A Hobo Blues Band, a magyar blues rock meghatározó csapata 1978-ban alakult. Az alapító tagok Földes László, Hobo és Póka Egon mellett az évek során olyan zenészek is tagok voltak, mint Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula.

0: jön a rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ez már az 1983-ban alakult The Cult brit rockzenekar, amelyet Ian Asbury misztikus éneke és Billy Duffy gitárjátéka tett kultikussá.

0: Rockzene szól a rádióból. SMR.
1: A következő zenekar stílus teremtett. A Black Sabbath Angliában alakult 1968-ban. Tony Iommi gitárjátéka mellett jellemző rájuk az Ozzy Osbourne és a Ronnie James Dio féle két korszak.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az amerikai Alice Cooper 1948-ban született Vincent Furnier néven. Ő a sok rock atya. Több mint 50 éves karrierje során 28 albumot készített, amikből 50 millió kelt el világszerte.

0: 111.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szóljon az Iron Maiden, a brit heavy metal úttörője, amely 1975-ben alakult. Bruce Dickinson hangja, Steve Harris basszusa és kabalájuk Eddie a zombi figura a műfaj legmeghatározóbb ikonjává tette őket.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: Az Edda második korszaka, az Edda művek 5. Koncert 1985 albummal kezdődött. Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává. A gitáros poszton Csillag Endre és Alapi István váltotta egymást, majd Kun Péter tragikus halála után 1996-ban ismét Alapi István lett a gitáros. Végül a Gömöri Alapi Pataki hármasnak köszönhető a modern Edda tartós zenei arculata.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
3: A Europe svéd rockzenekar története 1979-ben indult Force néven, Joey Tempest és John Norum vezetésével. Az igazi áttörést az 1982-es Rock SM tehetségkutató hozta el számukra. A 4000 zenekart megmozgató verseny döntőjét már a ma is ismert Europe néven nyerték meg.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
2: A lázadó női punk rock úttörője és legendája John Jett 1958. szeptember 22-én született. Mindössze 16 évesen alapította meg az első sikeres, tiszta női hard rock zenekarát, a The Runaways-t. Mindössze 16 évesen alapította meg az első sikeres, tiszta női hard rock zenekarát, a The Runaways-t.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Érkezik a James Hetfield és Lars Ulrich által 1981-ben alapított Metallica.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A Thunder együttes története 1989-ben Londonban vette kezdetét. Danny Bose énekes és Luke Morley gitáros dalszerző vezetésével. Első 1990-es stúdióalbumuk zenei világát a Gyüren-Gyüren gitárosa Andy Taylor formálta producerként. Első lemezük hatalmas kritikai és közönség sikert aratott.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei. Nál.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei.
2: Nálunk szólnak. Ez a

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: you to get on your knees and cry.
1: A régi szép idők dalai,
2: minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.